Látod, itt vagyunk, szó.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt a hétvégén is korán ébredőknek, éppen 5:30 van. Köszöntöm a hallgatókat innen a Lendvai stúdióból. Hát idefelé jó volt látni, hogy nem mindenki csak azért kell éppen kora reggel, mert teendője van, hanem azért még jó látni, hogy nagyon sokan éppen megpakolva valahova a tengerre igyekeznek, és még az utolsó nyári kellemes időt kihasználják egy jó kis pihenésre, strandolásra, nyaralásra. Tegyék is ezt, az időjárás egy-két napig még valóban a nyárias arcát mutatja, és bár kellemesen frissült a levegő, azért tegnap este még nagyon sokáig ilyen füllett nyárias estét élvezhettünk. Most friss a levegő, 18 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván, és bizony ez a mai nap bár nyáriasan magas hőmérsékleteket eredményez, ettől függetlenül azért egy hideg front már most befigyel. Olyannyira, hogy ez egy picit átalakítja a mai nap időjárását, ugyanis egy frontális felhőzet érkezik fölénk, szépen lassan araszolgatva, és átmenetileg erősen megnövekvő felhőzetet hoz majd, de emellé azért kapjuk a több órás napsütést, így az elszórtan többnyire gyenge intenzitású eső mellett is délutára azért 25 és 30, helyenként 32 fok közé megy föl majd a hőmérő higanyszála, viszont egyre nagyobb területeken az érkező hideg front és a csapadék miatt azért visszaesik majd a hőmérséklet. Hogy veszélyes ez a hideg front, hát egyelőre nem, talán a veszély abban áll, hogy viszonylag hirtelen fog lecsapni ránk, és egy napra átalakítja az időjárásunkat, de a jövő hét elején, illetve vasárnapra is visszakapjuk a napsütést, kellemes idő várható. Úgyhogy élvezzék ennek a hétvégének minden pillanatát, és ha korán ébredtek, akkor meg tartsanak velünk, és hallgassák a Mura vidéki magyar rádiót. Ma szeptember 5-e van, és a naptár szerint Lőrinc és Viktor napja. A szeptember 5-i Lőrinc nap is egyfajta fordulónap, úgyhogy erre is majd kitérünk részletesen. Györkös Gorán hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, és itt a mikrofonnál a műsorvezető, várjuk majd Önöket egészen déli 12 óráig. Most 3 perccel vagyunk 5:30 után, jön a Teli Holddal Takács Nikolász.

Országszerte derült az idő, tehát derült, reggelre ébredtünk, és nyárias jellege van, egy picit frissülő jellege, de nyárias jellege van a reggelünknek is, hiszen 20 fok közeli értékeket mutatnak most a hőmérők. Jelenleg Lendván 18 fok van, a közeli Muraszombatban 16 fokot mérnek, a fővárosban Ljubljanában 20 fok van, Novo Mesto 17 fok, Posztonyna 13, Szlovengrádec 14, Liszán 19 fok van, a tengerparti városban, Portorosban 18 fokot mérnek, Maribor 17 fok, szintén derült az idő, 18 fok van Novagoricán és Celjében is, míg a Triglav csúcsán fönt jó magasan is 14 fok a hőmérséklet, tehát a magasabb légrétegekben is azért viszonylag kellemes az idő és kellemes a hőmérséklet. Tehát innen indulunk, ez az alap, aztán majd meglátjuk, hogy az időjárás a következő órákban majd mit produkál. Említettem, hogy egy hideg front éri el ma térségünket, hoz változást, csapadékot is, de ez nem lesz jelentős mennyiségű csapadék, szórt jelleggel kis intenzitású esők, illetve záporok alakulhatnak ki. Nyilván, akik ma már a szabadtéri programot terveztek, vagy éppen szervezőként visznek szabadtéri programot, ők reménykednek abban, hogy az esti órákig kitart az idő. Hát egyelőre a meteorológusok ezt a hidegfrontot említik, pár órára alakítja át időjárásunkat, és mondom, szorványos lesz, holnaptól pedig visszatér a napsütés. Ennek részletei jönnek majd 6 órakor a friss információkban. Most ott őre 38 perc van, Bagosi Brothers Company fog zenélni.

Szeptember 5-e van Lőrinc és Viktor napja. A Lőrinc egy latin eredetű név, és a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. De van egy másik feltevés, illetve magyarázat, amely szerint a Laurus, vagyis a babér szóból származik, így a Lőrinc név jelentése babérkoszorúval díszített. A Viktor pedig ugyanúgy latin eredetű név, jelentése győző, győztes. Viszont nem csak ez a két név szerepel a naptárban, hanem ott van az Albert, a Justin, Alpár, Herkules, Larina, Viktorina és a Tárkány név is, akik ma ünnepelnek szeptember 5-én, legyen csodás napjuk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket. Most 5 óra 42 perc van James Blunt zenél, aztán pedig jelentkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás, a szüret lesz a téma, Jobágy Klára várja Önöket.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Újra eltelt egy év, és ismét itt van a szüret ideje. Van, aki már szüretelt, és van, akire még pár feladat. A szüret mindig is nagy társasági feladat volt, és szerencsére továbbra is sok helyütt az. Szüretkor a szőlőfürtök leszedése egyszerű, a must és bor kezelése azonban már egyáltalán nem egyszerű feladat. Jól kell csinálni, hiszen ekkor teljesedik be egész évi munkánk. Mostanra sok permetezésen vagyunk túl, hosszú napokat, heteket töltöttünk a sorok között, ezért sem mindegy, hogy hogyan sikerül utolsó munkánk. Az idei vegetáció jócskán elmarad az optimálistól, amíg azonban ezen a nyáron túl sok gondunk nem volt a megszokott szőlőbetegségekkel, az időjárással meggyűlt a bajunk. Az aszály, a napégés megtette hatását, az erős UV-sugárzás meglátszik a napfényen kint lévő bogyókon. A leégés következménye egyrészről a rossz termésmennyiségben észlelhető, másrészről a lémennyiség csökkenésében. Azzal minden szőlős gazda tisztában van, hogy a szüret idejét a szőlő, cukor és sav tartalma szabja meg. Általában akkor szoktunk szüretelni, amikor a szőlő már teljesen érett, cukortartalma már nem nő, vagy elérte a gazda által elvártat, savtartalma pedig megfelelően lecsökkent. Több fajtánál, például a Sauvignon Blancnál, a szürke barátnál, vagy a muskotályos karakterű fajtáknál vigyázni kell arra, hogy az illat és zamatanyagok legnagyobb mennyisége a bogyóhéjban a teljes érés előtt van, ez pedig fontos megőrizni, mert ezek adják a bor fajta jellegét. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az utóbbi időkben a frissebb, gyümölcsillatú borok a közkedveltebbek, amelyeknek élénk ízzel, finomsavval kell rendelkezni, emiatt is kell a szüret időpontjának megválasztásakor nagy figyelmet szentelni a bogyókban lévő sav mennyiségnek. Azzal mindenki tisztában van, hogy a szükséges eszközöket, hordókat, tartályokat, borászati berendezéseket alaposan ki kell takarítani, el kell mosni. Aztán amire még a szakemberek egyre jobban figyelmeztetnek, hogy a szürettől a szőlő préseléséig eltelt idő a lehető legrövidebb legyen. A szőlőt gyorsan szedjük le, azt minél előbb dolgozzuk fel, hogy nehogy oxidáció lépjen fel. Ha lehetne, akkor minél hűvösebb időben szedjük a szőlőt. Persze, ha az adott napon 30 fok felé emelkedik a hőmérő higanyszála, azzal nehezen tudunk mit is kezdeni. A ként kétféleképpen használhatjuk a szőlőfeldolgozás során. Vagy a szőlőt kénezzük, vagy ami az elfogadottabb, akkor a mustot. Kén használata nélkül ugyanis nagyon könnyen oxidáció, barnulás léphet fel, amit mindenképpen meg kell előzni. Egészséges szőlő esetében a legújabb elfogadott technológia természetesen csak megfelelő, korszerű borászati felszereléssel, hogy az első kénezés csak az erjedés befejezése után végzik el. Ez természetesen, ahogy már említettem, csak az egészséges szőlőre vonatkozik, s csak akkor, ha rendelkezünk megfelelő technológiai berendezésekkel. Ha nincs ilyenünk, akkor a ként az erjedés előtt kell használni. Szőlőtermelőink legnagyobb dilemmája az, hogy mikor és mennyit kell kénezni. Ha például a szüret és a must kénezése közötti idő túl hosszúra sikeredne, akkor érdemes a szőlőt kénezni, hogy megakadályozzuk a benne lezajló nem kívánatos folyamatokat. Kistermelői körülmények között inkább a must kénezésének gyakorlatát használják, s ekkor kellene azonnal hozzáadni a borászati szereket. A borászati szereknek a mustban való felhasználására számos lehetőség és kombináció létezik. Ezeket a derítés során, közvetlenül a préselés után vagy az erjedés során adhatjuk a musthoz, vigyázva arra, hogy betartsuk a gyártó használati utasítását. Ha pedig a borosgazdák a szárazbor készítése mellett döntenek, s boruk megfelelő savassággal rendelkezik, akkor a jelenleg elfogadott borászati technológia szerint legkésőbb 3 hét elteltével el kell végezni az első fejtést, hogy a borok megőrizzék frissességüket, kellemes savasságukat és tisztaságukat illatban és ízben. A fejtéskor megfelelően kénezni kell akár 8 g kén mennyiséggel is. Ha pedig a fiatal bor biológiai szavtompítása mellett döntenénk, akkor a fejtéssel, kénezéssel addig várjunk, amíg el nem érjük a biológiai szavtompítás célját. A technológia szerint az úgynevezett biológiai szavtompítás mindenképpen kívánatos a száraz fehérborok esetében, a bor teltségének és harmóniájának megteremtése érdekében. Amire ügyelni kell az ellenőrzés során, hogy 3,1 pH felett 17 fokos bor hőmérsékletnél az úgynevezett összes kéntartalom 40 mg per liter alatt legyen. Ennek tartásához azonban hűtött pincére van szükség. Mint minden évben, most is ajánlott a szelektált baktérium kultúrák használata. Ha meg akarjuk őrizni a borban a cukrot, akkor az erjedést le lehet állítani, természetesen abban a szakaszban, amikor a cukor és a többi összetevő, különösen a sav és az alkohol aránya megfelelő. A maradék cukrot refraktométerrel, pontosabban kémiai úton kell meghatározni. Az erjedést a még nem teljesen kierjedt bor lehűtésével, fejtéssel és lehetőség szerint hektoliterenként 10-12 g kén-dioxiddal állíthatjuk le. Azzal a borosgazdák tisztában vannak, hogy szüret után fontos a gyakori ellenőrzés, a szabad kén ellenőrzése, amelyből az elfogadott érték szárazbor esetében a 25-35 mg per liter, félszáraz és édesbor esetében a 35-50 mg per liter. Tisztelt hallgatóink, az idei évben egészséges szőlőkből préselt mustok kerülnek a hordókba, a mi feladatunk most csak az, hogy ezt a minőséget a továbbiakban, bent a pincében, a pince munkák során is megőrizzük. No, ehhez kívánok jó munkát minden szőlős gazdának!
0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A debreceni virágkarnevál több mint 50 éves múltra tekint vissza, és mára nem csak Debrecen, hanem egész Magyarország egyik legismertebb rendezvényévé vált. A leglátványosabb része természetesen a virágkocsik felvonulása, amelyek hatalmas méretű, különleges kompozíciók, és elkészítésükhöz több százezer szál élő virágot használnak fel.
0: Következő és egyben utolsó nyári adásunkban Borsos Flórával Debrecenbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: legváltozatosabb magyar zenét.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: A mai front még nem hoz jelentősebb változást, de a következő napokban bizony a hajnalok lesznek majd hidegebbek, hűvösebbek, helyenként 10 foknál is hűvösebbek várhatók majd. Szombaton szeles és elszórtan záporos időjárás vár ránk, bár most ennek még igazából nincsen jele, mert hogy derűsen indul a reggel, és nagyon kellemes 18-19 fokkal. Viszont érkezik egy frontális felhőzet, átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés még a délelőtti órákban várható. Aztán délutántól elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Egyre nagyobb területen élénkül meg a szél, és akár zivatarok idején időszakosan erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet ma 25 és 34 fok között várható, hát nyilván a tartósan napos területeken emelkedik majd 30 fok fölé a hőmérő higanyszála, ahova viszont megérkezik ez a hidegfront, ott általában 25 fok körül mozog majd a délutáni maximum érték. Viszonylag hirtelen fog lecsapni a hidegfront, és tulajdonképpen csak néhány órára alakítja át időjárásunkat, mert vasárnap már túlnyomóan derült, napos időt kapunk vissza, időnként növekszik csak meg a gomoly vagy fátyol felhőzet, és alapvetően holnap már nem kell számítani csapadékra sem. Éjszaka 10-18, napközben pedig nagyon kellemes 24-29 fok valószínű. Derült napos idővel indul a jövő hét eleje, hétfőn is száraz időt kapunk mérsékelt légmozgással hajnalban, helyenként 9-15 fokkal, de lesznek a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatti minimum értékek is, viszont napközben újra 25-30 fok lesz a jellemző. Fátyol gomoly felhők szűrik majd kedden is a sok napsütés, csapadék nem várható, marad a mérsékelt szél. A minimum hőmérséklet általában 9-15 fok között alakul, a maximum pedig 28 és 33 fok között várható majd jövő héten kedden. Túlnyomóan derült, napos, legfeljebb gyengén felhős idő várható, még zömmel csapadék nélkül szerdán. Aztán a nap második felében már megnövekszik intenzívebben a felhőzet, és zápor, zivatar alakulhat ki. Helyenként élénk lesz a szél, szerda hajnali 8-18 fok után még melegre számíthatunk 31-36 fokkal. És aztán érkezik ugye estétől már a hidegfront, és ez a mainál jóval erőteljesebb hidegfront lesz, csütörtökre át is alakítja időjárásunkat, hiszen erősen megnövekszik a felhőzet csütörtökön, érkező csapadék mennyisége most még bizonytalan, de több helyen van esély esőre, záporra, zivatarra, néhol élénk, erős lesz a szél, a hőmérséklet hajnalban jellemzően 14 és 20 fok körül alakul, napközben pedig még 30 fok körüli értékeket érhetünk el, és aztán csütörtöktől csökken majd a hőmérséklet, és fokozatosan napról napra egyre hűvösebb lesz az idő, és állandósulni látszódik a tartósan felhős, borongós időjárás. A hónap közepétől csak egy-egy napra időszakosan kapjuk vissza a napsütést, így a hónap második felétől tartósan 20 fok körül, vagy az alatt lesznek majd a nappali legmagasabb értékek. Úgyhogy most még nagyjából 4-5 napig nyárias időjárás, és hogyha szeretik a nyarat, a strandolást, akkor most ezt érdemes még kihasználni, hiszen a hosszú távú prognózis szerint egyelőre nem tér vissza a meleg, sőt, fokozatosan csökkenő hőmérséklettel kell számolni. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból a mai érkező markáns hidegfront milyen veszélyeket rejt a frontérzékenyek számára. Hát egyrészt, hogy hirtelen csap le, és drasztikusan változtatja át időjárásunkat. ahogy mondanák, mint a filmen, úgy tör be hozzánk a hőség után a hideg front, és ez bizony okozhat akár veszélyes tünet együtteseket is. A hirtelen lezajló változás rövid idő alatt 6-8 fokos hőmérséklet zuhanást fog okozni, csapadék csak elszórtan várható, inkább száraz hideg frontról beszélünk, de kellemetlen lesz a viharossá fokozódó szél. Hőterheléses, fejfájásos, migrénes, melegfronti panaszok igen hirtelen váltanak át határozott hidegfrontiba, és ez fogja jelenteni a különös meteogyógyászati veszélyességet. Hirtelen ugrik ki a vérnyomás, akár igen magas értékek is. Határozottan nő a sztrókok, infarktusok, szívelégtelenség, súlyos légzési problémák veszélye, és erős görcsös folyamatok jelentkezésére is számítani lehet a szervezetben. Megnőhet például a koraszülések kockázata, fellép az ízületi, emésztőszervi panasz, görcsös jellegű fejfájások, mellkasi diszkomfortok tömegesen léphetnek fel. És a viharossá váló helyeken, időszakokban erős szédüléses, szorongásos bizonytalanság érzet, szokatlan feszültség alakulhat ki, tehát kifejezetten terhelő nap várható a fokozottan érzékenyek számára. A front hatása még vasárnapra is át fog húzódni, különösen a délelőtti órákban. Ennek az az oka, hogy az időjárás érzékenység nagyon sok és egyre több embert érint, és súlyosabbak a következmények, mint például a fejfájás, vagy éppen a vérnyomás ingadozása, de akár a fáradékonyságot is említhetném. Viszont most még a délelőtti órákban napos időt kapunk, így a vízpartokon 5-ös körül lesz az UV-sugárzás, ezen a szinten a fokozottan érzékenyeknek fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem. Erős a pollen helyzet, nagyon magas most a parlagfű, aztán a csalán, a disznövényparé, a libatop és a pázsitfű pollenje is az allergiások sajnos nehéz időszak elé néznek.
0: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan. Egyrészt hétvége van, tehát az autópályákon azért intenzív és sűrű forgalomra kell számítani, bár a nagyobb turista szezon már lezajlott, ettől függetlenül azért most még hétvégén sokan választják a tengermelléket kikapcsolódásnak, így az autópályákon biztosan élénk forgalomra kell számítani. Emellett trafipaxos sebességmérése, a rendőrségtől kapott információ szerint ma itt Lendván és Lendva körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat óra 8 perc van, ezek voltak a legfrissebb információk. Már is jövünk Vörös Istvánnal és Zsédenyi Adriennel, aztán pedig lapszemlézünk, a Zalai Hírlap friss számából érkezik egy rövid ismertető.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Lassan két hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthagytalak. Pár napig jó volt nélküled.

Negyed hét múlt 2 perccel, és ahogy ígértem, az Alai Hírlap mai friss szombati számából néhány fontosabb írás. Tegnap elindult egy újabb fesztivál, és ennek kapcsán évtizedes barátságokat is ünnepeltek Zalaegerszegen, mert hogy nem csak a papír köti össze őket, a kapcsolatok tartóságát nem csupán a hivatalos megállapodások biztosítják, hanem azok a személyek és közösségek is, amelyek mindezt élővé teszik. Ez a gondolat azon a zalaegerszegi ünnepségen hangzott el pénteken, amelyen a testvértelepülések küldöttségeit köszöntötték. 2 jubileumról is megemlékeztek, a romániai Marosvásárhellyel 30 éve, a szlovéniai Lendvával pedig 20 éve kötött hivatalosan megállapodást a Zalai megyeszékhely. További részletek a Hírlap mai számában, ahol olvashatnak arról, hogy 76. bányásznapot tartottak, szerveztek Nagykanizsán, a Berzsenyi utcai olajmunkás emlékműnél. Az eseményen sok egykori bányász és fiatal is megjelent, valamint Horváth Jácint polgármester is tiszteletét tette. A 76. bányásznap alkalmából Török Károly, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kőolaj, földgáz és vízbányászati szakosztály Dunántúli helyi szervezete elnöke szólt az emlékezőkhöz. Elmondta, azokra a bányásztársaikra emlékeznek, akik az égi olaj- és gázmezőkről néznek le. Pótolhatatlanok, de lélekben mindig mellettük álltak és állnak, támogatják a most még aktív fiatalabb korosztály erőfeszítéseit, hogy fejlett módszerek alkalmazásával megnöveljék a behozatalt, vagyis meghosszabbítsák az egyes olaj- és gázmezők élettartamát. Napjainkban sokaknak furcsa hallani, de 89 éve van mit ünnepelniük, azóta van olajipari tevékenység ugyanis Zalában. Erről is részletesen olvashatnak a mai szombati számban. A sportoldalon pedig alapmunkatársa arról számol be, hogy a ZTE kosárlabda klub kikapott, szombaton a bronzéremért játszik Körmenden. Megkezdte szereplését a körmendi 20. Mogyorósi Szilárd emléktornán a ZTE KK kosárlabda csapata, az egerszegiek ellenfele a szlovák első osztályú BKM Lucenec együttese volt, amely a papírformának megfelelően nyert, így a ZTE KK a szombati bronzmérkőzésre készülhet. További részletek a mai lapszámban. Jó olvasást!

6 óra 24 perc van, hamarosan fél hétkor már a Szombat reggeli hírmagazin jelentkezik két témával. Előtt azonban nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, Muravidéken a rendőrei 6 közlekedési balesetnél helyszíneltek, meglehetősen sok 10 bűncselekmény volt, 2 közrendsért, és 3 esetben személyautókat rongáltak meg parkolóban, ezen kívül történt 2 vadgázolás, és 7 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába. A közlekedési balesetek során szerencsére kizárólag csak anyagi kár keletkezett, és ez önmagában jó hír. A bűncselekmények tekintetében a rendőrök, illetve a nyomozók 3 lopásnál helyszíneltek, volt 2 csalás, 2 rongálás, 1 fenyegetés, 1 betörés és 1 rablás ügyében is vizsgálódtak. Az elfogott külföldi állampolgárok mindegyike pedig nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, az eljárás lezárulta után a legközelebbi menekültügyi központba szállítják őket át, és ami fontos, a rendőrök ma gyakoribb sebességellenőrzést tartanak a lendvai rendőrkapitányság területén, úgyhogy vezessenek óvatosan.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A szombat reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Megkezdődött a mezőgazdaságot idén sújtó aszálykárok hivatalos felmérése Szlovéniában. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szerint a most begyűjtött adatok alapján lehet pontosan felmérni az aszály következményeit, és ezek alapján meghozni a szükséges állami intézkedéseket. Részletek Horváth Dávidtól.
2: A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara kezdeményezésére a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatósága határozatot adott ki az idei aszály okozta károk felmérésének megkezdéséről. A károsultak az erre előrelátott űrlapon nyújthatják be a különböző kultúrákra vonatkozó károkat az érintett kataszteri községekben. A kitöltött űrlapnak tartalmaznia kell a mezőgazdaság vezetőjének teljes nevét és lakcímét, a kömögömid azonosítót, az érintett GERK területek számát, a termesztett kultúra megnevezését és kódját, valamint a károsodás százalékos mértékét, illetve a károsodott kultúra tényleges területét árban megadva. A kárnak igazolhatónak kell lennie, ezért a kérelemhez megfelelő bizonyítékokat kell mellékelni, például fényképeket, a biztosító kárbecslési jegyzőkönyveit, jelentéseket és egyéb bizonyítékokat. A kárbejelentéshez szükséges űrlapot a mezőgazdaságok vezetői a községi hivatalokban, illetve a községek honlapján találják. A kérelmek benyújtásának határideje szeptember 23-a. Ezt követően helyszíni ellenőrzések következnek. A 2026-os évre vonatkozó kultúránkénti végleges összesített terméskiesés mértékét még nem határozták meg hivatalosan. A mezőgazdasági kamara és intézményeinek a terepi állapotok alapján készített előzetes becslései azonban jelentős veszteségekre utalnak.
1: Kizárólag női alkotók munkái láthatók a Muraszombati Galéria új kiállításán, köztük a lendvai Dancsrot Marika fali szőnyege, valamint Priske Kulcsár installációja, aki Csáktornyán él, de szentlászlói születésű. A tárlat a csáktornyai Muraközi Múzeum gyűjteményéből érkezett, amit Márta Horváth, az intézmény kurátora nyitott meg. Először a statisztikai adatokra hívta fel a közönség figyelmét, Botka Ágnes összeállításából következik rövid részlet.
3: Pa ja sam onako u tekstu stavila jedan odjeljak 30%.
4: Körülbelül 30%-ra becsültem az alkotók közötti női jelenlétet, vagyis a gyűjteményünkben ez az arány mutatkozik meg. Valamivel alacsonyabb ez, ha az önálló kiállításaik számát nézzük. Ami ezt a kiállítást illeti, a kiinduló pont az volt, hogy valamennyi művésznőtől állítsunk ki legalább egy műtárgyat. Mégis válogatnunk kellett, de a többség itt szerepel. 26 alkotó 42 műalkotással van jelen. A reprezentatív alkotások beválogatásával kezdtem el összeállítani az anyagot, majd a stílusjegyek alapján tettem melléjük a többit.

Csak egy pillanat, Arroy és Ádám trió slágere szólt, és ez a dal tökéletesen rezonál ezzel a mai szombattal, akár a szombat reggellel is, vagy a hétvége sajátos hangulatával, mert hogy szombat van, és a szombat meg a vasárnap tökéletes arra, hogy egy kicsit magunk mögött hagyjuk a hétköznapi rohanást, és a szombat nem csak a pörgésről, hanem akár egy picit a megállásról is szólhat. És remélem, hogy mindenki egy picit megállítja azt az időt, akár csak egy pillanatra is, jó megpihenni, akár most mondjuk így 7 perccel, fél hét után egy jó reggeli kávéra, kapucsinóra, és aztán megtervezni ezt az adott szombatot, bármivel is töltsék. De ha már szombat, akkor nézzük, hogy ennek a mai szombatnak mik a sajátosságai. Szeptember 5-e van, ennek az évnek a 248. napja, és névnapok tekintetében Viktor és Lőrinc napja van, és ez a dátum a jótékonyság világnapja. Az ENSZ közgyűlése ugyanis éppen magyar kezdeményezéssel nyilvánította szeptember 5-ét világnappá boldog kalkuttai Terézanya 1997-es halálának emlékére. De a mai naphoz számos fontos történelmi esemény aktualitás kapcsolódik, de aktuális ugye az időjárás is, akik most ébredeznek. Ma egyébként változékonyabb, melegfronti hatással és több helyen esővel tarkított szombati napra lehet számítani, ami azt jelenti, hogy most még derült időt kapunk, egy-két kósza felhő van az égen, és 19 fokot mutatnak a hőmérők. Elvileg a délelőtti órák hasonlóan telnek, aztán délután már egy hirtelen érkező hidegfront alakítja át időjárásunkat, szórványos kisebb esőkkel, záporokkal, jelentős mennyiségű csapadékot viszont egyelőre ez a hidegfront nem szállít, jövő héten lesz egy sokkal erőteljesebb, ami tényleg véget vet ennek a nyárias időjárásnak. De hétvégén kellemes idő várható, ma akár 32-33 fok is lehet a tartósan napos tájakon, és holnap is ilyen 25-27 fokra van kilátás. Most folytassuk egy régi 90-es évekbeli slágerrel, már is jön a vétek, 9 perc fél hét után.

Szeptember 5-e, tehát a mai nap a magyar népi kultúrában, vagy éppen a nemzetközi történelemben és a popkultúrában is számos különleges szokást, vagy rejtett érdekességet tartogat. A népi kalendáriumok szerint szeptember eleje a kisasszony havi átmeneti időszak, amikor a paraszti kultúra már az őszi munkákra és az időjárás fordulópontjaira figyelt. Itt van például a Viktor nap titka. A népi megfigyelések szerint a szeptember eleji meleg időjárás tartós őszt jósol. Ha Viktor napján, tehát ma még ragyogóan süt a nap, akkor a vénasszonyok nyara hosszú és kellemes lesz, a szőlőfürtök pedig gazdagon beérnek a szüretre. A Lőrinc napi fordulópont szintén szeptember 5-éhez kapcsolódik, ugyanis szeptember 5-e a naptárban a második Lőrinc nap, ugye augusztus 10-e után. A néphit szerint Lőrinc belepisil a dinnyébe, ami azt jelenti, hogy ezután a nap után a görög dinnye már végleg elveszíti az édességét, kásássá válik, és a fák levelei is látványosabb sárgulásnak indulnak ettől a dátumtól. De ilyenkor készülnek elő a mezőgazdaságban dolgozók az őszi vetésre. Ugyanis ezen a héten kezdték meg a gazdák a földek tisztítását, és megfigyelték a különböző madarakat. Ha a fecskék már tömegesen gyülekeztek a távvezetékeken, akkor korai hideg telet vártak egykoron. És említettem, hogy a popkultúrában is van mérföldkő, ez pedig nem más, mint Freddie Mercury születésnapja. 1946-ban ugyanis ezen a napon született a Queen zseniális frontembere Freddie. Rajongói világszerte koncertekkel, emléknapokkal ünneplik a rocktörténelem egyik legnagyobb hangját, mi pedig egy Queen-nótával.

Említettem, hogy a mai naphoz számos érdekesség kötődik, a popkulturális mérföldkő maga, Freddie Mercury, aki 1946-ban született a mai napon, és ő énekelt az imént, de ha már érdekességek, akkor egy legendás sörnek a premierje is ehhez a mai dátumhoz kapcsolódik. 1812-ben ezen a napon kezdték el árusítani az első üveg Pilsner Urquell sört a csehországi Pilsenben, amely megváltoztatta a világ sörfőzési szokásait és megteremtette a Pils típusú sörök kategóriáját. És 1977-ben, ezen a napon, szeptember 5-én lőtte fel a NASA a Voyager 1 űrszondát. Ez az az ember alkotta eszköz, amely a legtávolabb jutott a Földtől, és jelenleg is a csillagközi térben halad, hátrahagyva a naprendszert. És a Voyager szondákon, nem tudom, tudják-e, elhelyeztek egy Voyager aranylemezt, egyfajta időkapszulát, egy kozmikus palack postát, amelyet azért küldtek az űrbe, hogy bemutassa a Földet és az emberiséget egy esetleges földön kívüli civilizációnak. A lemez szerkesztő bizottságát a híres csillagász Carl Sagan vezette, és ez a projekt tele van zseniális részletekkel, titkos üzenetekkel és emellett megható történetekkel is, de talán sokan kíváncsiak arra, hogy vajon mi lehet ezen a lemezen, ami ott van valahol a világűrben. Ez a lemez amúgy 12 hüvelykes, arannyal futtatott rézlemez, és erre digitális és analóg formában kódolták a Föld legfontosabb adatait, ami azt jelenti, hogy van rajta 115 kép és diagram, emberi anatómia, a naprendszer szerkezete, DNS lánc, valamint mindennapi jelenetek, evő, ivó, építkező emberek. De rögzítették rá a természeti hangokat, a szelet, a dörgést, madárcsicsergést, bálnaéneket, vulkánkitörést, és egy újszülött sírása is rákerült. Ráadásul 55 nyelven üdvözleteket lehet visszahallgatni. Az ókori sumér nyelvtől a modern nyelvekig minden. A magyar üdvözlet például így hangzik: üdvözöljük a világmindenség minden lakóját, és kívánjuk, hogy ti is részesüljetek a mi békénkben. Egyébként emellett ezen az aranylemezen van 90 percnyi zene. Bach, Beethoven, Mozart művei mellett jazzt, bluest és különböző népzenéket is tartalmaz. De ennek a lemeznek vannak titkai, kulisszatitkai, úgyhogy mindjárt erre is kitérünk.

Ahogy ígértem, megnézzük, hogy ennek az aranylemeznek milyen titkai, kulisszatitkai vannak, több is, ezek közül csak egy, aztán majd a következő órában a többire is kitérünk, egy Beatles dal. Ugyanis Carl Sagan és csapata tulajdonképpen szerette volna rátenni a lemezre a Beatles Here Come the Sun című slágerét. A zenekar tagjai ebben benne is voltak, azonban az EMI kiadóvállalat jogi viták és szerzői jogok miatt ezt nem engedélyezte, így a popzene történetének egyik legikonikusabb dala lemaradt erről a kozmikus utazásról. Viszont nálunk most jön, úgyhogy már is innen a Lendvai stúdióból indítjuk és küldjük az éterbe. Önök is meg tudják hallgatni, 7 órakor pedig a friss híreket. Here

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Az EU hosszú távú költségvetéséről szóló tárgyalásokon Szlovénia számára a legfontosabb prioritások az élelmiszer, az energia és a kiberbiztonság, valamint a védelem lesznek, jelentette ki Janez Janša miniszterelnök, miután pénteken a bördói kormányzati rezidencián találkozott António Costával, az Európai Tanács elnökével. A két vezető megbeszélésének fő témája az Európai Unió 2028-2034-es időszakra vonatkozó több éves pénzügyi kerete volt. A szlovén kormányfő a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a tárgyalások során Szlovénia nem kíván merev vörös vonalakat meghúzni, ugyanakkor a biztonság és a fejlődés egyensúlyára törekszik. A felek egyetértettek abban, hogy a tagállamok közötti megállapodást a hosszú távú uniós költségvetésről ideális esetben még az év végéig tető alá kellene hozni. Magyar Péntek péntek este bejelentette, és ezzel párhuzamosan a magyar közlönyben is megjelent, hogy a kormány december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Ennek a keretrendszernek vannak olyan elemei is, amelyekről az Európai Unió Bírósága korábban kimondta, hogy ellentétesek az uniós joggal, ezért is szabott ki egyszeri 200 millió eurós bírságot, és a napi 1 millió eurós bírságot is emiatt kell fizetni. Így már majdnem 1 milliárd eurónál tart a jogvita ára. A Euronews korábban arról írt, hogy Brüsszelben többen azt tekintenék előrelépésnek, ha Magyarország nem csak ezt, hanem egy másik vonatkozó intézkedést is hagyna lejárni. Magyar korábbi nyilatkozatai alapján erre nem volt túl sok esély, és a mostani bejelentésből is látszik, hogy valóban nem is ezt az utat választotta a magyar kormány. Ez amúgy azért is érdekes, mert a Magyar Helsinki Bizottság éppen pénteken adott ki közleményt arról, hogy szerintük nincs szükség a 2016-ban bevezetett és szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és annak jogalapja is hiányzik. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig 56 megbetegedést jelentettek. Horvátországban pénteken közölte a közegészségügyi intézet, hogy az év eleje óta 10 nyugat-nílusi vírusfertőzést jelentettek. 6 embernél súlyosabb klinikai kép alakult ki, ezért kórházi kezelésre szorultak, 4 fertőzés pedig tünetmentes volt. Halálesetet nem regisztráltak. Az esetszám az elmúlt napokban emelkedett. Augusztus 27-én még 6 fertőzöttről tudtak, közülük 3-an kerültek kórházba. A legfrissebb elérhető adatok szerint Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Montenegróban és Szlovéniában nem jelentettek nyugat-nílusi vírusfertőzést 2026-ban. Sport. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén. Ezt követően a második gyakorlást a Mercedes brit versenyzője George Russell nyerte meg. Egyelőre úgy tűnik, a Ferrari és a Mercedes csatázhat majd az első helyért Monzában. A Forma 1-es olasz nagydíj időmérő edzését szombaton 16 órától rendezik, még az 53 körös futamot vasárnap 15 órától.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz az ég, majd délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26 és 33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: E MMR.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

7 óra múlt 9 perccel a hírek után Kelly Minogue énekelt, mindjárt jön a Manhattan, de hogy ígértem el az érdekességre, azért kitérünk ezzel az aranylemezzel kapcsolatosan, mert egy csomó minden van még, de aztán ne feledkezünk el arról sem, hogy a szlovén élvonalban szereplő Nafta tegnap este 3-1-es győzelmet aratott a Kalcer Radomje ellen. Az első liga 8. fordulójában játszották a mérkőzést, az első félidő még gól nélküli döntetlennel zárult, aztán a második játék részben a lendvai csapat maga biztosan úgymond bedarálta az ellenfelét. Részletek majd Szabó Rudolf kollégámtól jön délután 3 órakor a terepjáróban, hiszen utána készültek nyilatkozatok is a Nafta részéről játékosokkal, vezetőedzővel, úgyhogy ennek részleteit hallják majd a mai nap folyamán délután 3 órakor. Na de ez biztos, hogy ez a 3-1-es győzelem nem kerül rá erre az aranylemezre, illetve nem került rá, de nagyon sok minden igen, és ez azóta is foglalkoztatja egyébként az emberiséget olyannyira, hogy ez a lemez titkokat, kulisszatitkokat hordoz. Varajta egy titkos szerelmi vallomás, és ez most is utazik valahol fönt a csillagok között. Ugyanis a lemez egyik hangsávja Anne Drynan, a projekt kreatív igazgatója, ugye Carl Sagan feleségének az agyhullámait és a szívverését rögzíti. A felvétel készítésé közben Anne arra gondolt, hogy milyen érzés szerelmesnek lenni, ugyanis alig néhány nappal azelőtt vallottak szerelmet egymásnak, így a világűrben örökre ott kering az emberi szerelem neurobiológiai lenyomata. Így, és aztán ugye van egy pulzár térkép, ami szintén kijutott a világűrbe, ugyanis a lemez tokjára egy szimbólumokból álló használati utasítást maradtak, amely bemutatja, hogyan kell lejátszani egyrészt a lemezt. Emellett rákerült egy térkép, amely 14 pulzár helyzetéhez képest határozza meg naprendszerünk pontos helyét. Egyes tudósok, köztük később maga Stephen Hawking is kritizálták ezért, mondván felelőtlenség volt pontos címet adni a Földhöz egy esetlegesen ellenséges idegen civilizációnak. És ugye ott van az a Beatles dal, amit aztán letiltottak, de van olyan dal, ami helyet kapott ezen a lemezen, többek között Blind Willie Johnson egyik száma. Ez egy instrumentális, szöveg nélküli, síró blues gitárjáték, ami a teljes elszigeteltséget és a magányt fejezi ki. Sagan pedig azért választotta, mert úgy érezte, az emberi létezés kozmikus magányát semmi sem fejezi ki jobban. Egyébként a Voyager 1 jelenleg több mint 24 milliárd kilométerre van tőlünk, és az aranylemez a becslések szerint legalább 1 milliárd évig épségben marad a világűr vákumában, túlélve magát, az emberiséget is.

Ez volt a Manhattan slágere, mindjárt az emberekkel jövünk. Ha már ők azt énekelték, hogy várt-e hosszú forró nyár, akkor napsütést hoz az emberek együttes, de előtte nézzünk bele most ténylegesen a napi kalendáriumban. Rengeteg minden kötődik ám ehhez a mai naphoz. Ugye Freddie Mercury nevét említettem, ő ma lenne 80 éves, pont ezen a szeptember 5-i napon. De 1666-ban London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. A londoni nagy tűzvészben a Tower-től a Temple-ig, a Temzétől porrá égett szinte az egész város, ez 360 évvel ezelőtt történt. 1997-ben kalkuttai Szent Teréz közismert nevén Teréz anya, a Nobel békedélyes apáca misszionárius ünnepe van, ugyanis ő egy Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő aromán nemzetséghez tartozó római katolikus apáca volt, a szeretett misszionáriusai szerzetesrend alapítója, aki a szegények között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. A Nobel békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és az árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Végigjárta szinte az egész világot, különböző rendeket alapított, nővérek telepedtek le nagyon sok országban, amelyek az ő rendjében szereztek tudást és helyezkedtek el. Egyébként 1995-ben jelent meg életrajzi műve, az Egyszerű út című, amit érdemes elolvasni. Egyébként 2016. szeptember 4-én Ferenc pápa avatta szentté, a mai nap pedig kalkuttai Szent Teréz ünnepe. És ezen a napon született 1638-ban 14. Lajos francia király, és ő volt a napkirály, aki 72 éven át uralkodott.

Hoztam még néhány eseményt, évfordulót, amely a mai naphoz, ehhez a dátumhoz, szeptember 5-éhez kötődik. 17 évvel ezelőtt, 2009-ben Székelyföld hivatalos himnuszának fogadták el a székely himnuszt. 70 évvel ezelőtt pedig 1956-ban kirobbant a szuezi válság, amely ugye tudjuk, hogy háborúhoz vezetett. Izrael tiltakozott Egyiptom intézkedése ellen, amely kizárta őt a szuezi csatorna használatát. A hónap végén Izrael megtámadta Egyiptomot, és elkezdődött a második arab-izraeli háború. Megtámadta Egyiptomot, és elkezdődött a második arab-izraeli háború. 84 évvel ezelőtt

Just Like Jesse James énekelte Cher, és ugye azt énekelte, hogy kicsit meghosszabbítod az éjszakákat, kicsit keményebbé teszed a szerelmet, kicsit hidegebbé teszed a szívemet, pont úgy, mint Jesse James. Egyébként egy ikonikus dala lett az énekesnőnek, bár annak ellenére, hogy hatalmas sláger lett, Cher kezdetben kifejezetten nem szerette ezt a dalt, és nem is akarta felénekelni. A dalszerző Diane Warren gyakorlatilag könyörgött neki, térden állva, és még a stúdióban is szó szerint lefogta a székébe, hogy Cher végig énekelje ezt a dalt. Maga az énekesnő később elismerte, hogy Diane-nek volt igaza, mert a közönség egyenesen imádta a koncerteken ezt a slágert, nem véletlenül kifejezette rádióbaráddal. Ez volt a Just Like Jesse James. Jön még a Republic, aztán hamarosan 7:30 után egy picivel friss információk is lesznek, időjárással, közlekedéssel és orvosmeteorológiával. Tartsanak velünk!

0: Időjárás. Kettő perccel vagyunk fél nyolc után, ahogy ígértem, friss információkkal jöttem, és azzal a jó hírrel, hogy jön a hidegfronthoz egy kis csapadékot, de nem annyit, amennyire szükségünk lenne. Ez a hidegfront hirtelen tör be térségünk fölé, és hoz némi lehűlést, egy nagyon pici csapadékot, de alapvetően még visszakapjuk a szép időt néhány napra. Egészen pontosan 4-5 napra, aztán csütörtöktől jön majd egy újabb hidegfront, amit tényleg átalakítja. Most már úgy tűnik véglegesen az időjárásunkat. Egy napra változékonyabb időt kapunk, ugyanis egy frontális felhőzet csúszik be fölénk, átmenetileg erősen megnövekvő felhőzettel, de emellett is több órás napsütés várható ma. Elszórtan fordulhat elő gyenge intenzitású eső, kisebb zápor eső. Erre nagyobb területeken megélénkül majd a szél, ettől függetlenül is 25 és 34 fok között várható ma a csúcsérték, ahova megérkezik a hidegfront, ott gyorsan visszaesik majd a hőmérséklet. Hirtelen csap le a hidegfront, de csak átmenetileg néhány órára formálja át időjárásunkat, hiszen vasárnap már derült napos reggelre ébredünk, csapadék nélkül telik el a pihenőnap, és bár néha megnövekszik a fátyol, meg gomoly felhő, ettől függetlenül hajnalban többnyire 10-18 fok között alakul majd a hőmérséklet, napközben pedig 24-29 fok valószínű. A jövő hét elején, hétfőn, kedden általában többnyire derült, gyengén felhős napos időt kapunk csapadékmentesen, tehát száraz idővel érkezik a hétfő, kedd. Éjszaka általában ilyen 9 fok köré megy vissza helyenként a hőmérséklet, tehát 10 fok alá csökkenhet, de jellemzően 10-15 fokra számíthatunk éjszakánként, nappal pedig nagyon kellemes 28-33 fok lesz a jellemző. A szerda még túlnyomóan derült napos időt hoz, főleg a délelőtti órákban, aztán a nap második felében már megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok érkeznek szerda késő délutántól, megélénkülő széllel, estétől, viharossá fokozódóval, szerda hajnalban 8-18, a maximum pedig még a napos időszakokban 31 és 36 fok között alakul, a hidegfront érkezésével azonban nagyjából 10 fokkal visszaesik majd a hőmérséklet, és ez a hidegfront tartós lesz, csütörtökre már erősen megnövekvő felhőzetet hoz, borúseget, és a csapadék mennyisége most még bizonytalan, de több helyen van esély záporokra, zivatarokra csütörtökön, éjszaka 14-20, délután többnyire 21-22 fok várható csak. És a folytatás is hasonlóan hűvös időt hoz, pénteken már csak 20-25 fokkal tartósan felhőséggel, és a mostani előrejelzés szerint jövő hét szombatra visszatér a napsütés 25 fokkal, de vasárnaptól tartósan felhős időszak érkezik, és napról napra egyre hűvösebb lesz a levegő, éjszakánként 10 fok alatti hőmérséklettel, napközben pedig a hónap második felétől, 15-től 18-19 fokok várhatók, és ez lesz a maximum érték. Bizonyára ez is csak átmeneti lesz, mert még bízunk a vénasszonyok nyarában. Na nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez az érkező hidegfront milyen változásokat hoz. Hát túl sok jóra nem kell számítani ma, hiszen rengeteg tünet együttes koncentrálódik, a frontérzékenyek kifejezetten nehéz napra készüljenek, hiszen alapvetően ma még meleg idő várható, erre érkezik egy erős hidegfront, tehát a hideg és meleg front összecsap a mai napon, a magasabb légrétegekben indul el ez a változás és erőteljes terhelő hatásokat ró, még az egészséges szervezetre is. Ami általánosan jellemző lesz, az a hőterhelés, fejfájás, migrén. Ezen kívül A hirtelen kiugró vérnyomás akár igen magas értékeket is produkálhat, aztán nő a szívelégtelenség, a sztrók esélye, légzési problémák léphetnek fel, erős görcsös folyamatok indulnak be, akár koraszüléssel, ízületi, emésztőszervi panaszokkal, görcsös jellegű fejfájással, és a viharossá fokozódó szél ezeket a tüneteket felerősíti, ráadásul sokaknál fog feszültséget, pánik jellegű reakciót kifejteni. Kifejezetten terhelő lesz ez a mai nap a fokozottan érzékenyek számára.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt. Ma a trafipaxos sebességmérést az esti órákig a rendőrség Lendva körzetében tart. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk! 7:30 vagyunk, 7:30 után, most a reggelt folytatjuk Whitney Houston és Erika Iglesias közös slágerével, de jön Somló Tamás, és hamarosan Marics Peti Kis Kevinnel.
2: MMR. A zene összeköt.

Kis Kevin és Maris Peti és a közös dal 3:48 után gyönyörűen kisütött a nap, és aztán emellé, a kék ég mellé most az elmúlt percekben igazi kis gyönyörű felhősávokat kaptunk, ami nagyon szépen ékesíti az égboltot, bár ha ezek a felhősávok összekapcsolódnak, akkor azért abból akár a délután folyamán még csapadék is lehet. Az érkező hidegfrontot jelzi egyébként ez a felhősáv, de alapvetően azért még mindig a napsütés határozza meg a reggelünket, illetve a kora délelőttünket. Mindenütt az országban derült az idő, és néhány fokkal van csak kellemesebb idő. A hajnalihoz képest olyan jelentős változás nincs. Általánosságban 20-21 fokot mutatnak a hőmérők most. Délután pedig elérhetjük a 30 fokot, úgyhogy ha bármilyen szabadtéri kinti programra szeretnének elmenni, akkor erre van lehetőség, és majd mondok többet is, de ma ünnepli 11. születésnapját a Vinárium kilátótorony, úgyhogy egész napos programsorozat vár mindenkit. Egyrészt fönt a kilátótoronynál, másrészt majd este lent itt a város központjában lesznek koncertek, de ami lényeges, ha még nem voltak a kilátótoronyban, akkor ezt a mai napot használják ki, hiszen a születésnap a 11. születésnap apropóján ma ingyenesen látogatható a Vinárium kilátó torony. Ugye változott szeptember 1-től már a látogatási idő, és ha jól emlékszem, akkor 10 és 18 óra között látogatható, de érdemes ezen a mai napon eljönni, hiszen nagyon sok mindennel készültek a szervezők, így aztán lesznek természetesen kirakodó vásár, különböző programok, kiállítások, este koncertek, de már tegnap hangolódtak egyébként egy szabadtéri koncerttel, ott kint a lombok alatt, és jó néhányan kíváncsiak is voltak erre a tegnapi rendezvényre, jó hangulatban, jó időjárás mellett tudták ezt is megvalósítani, és nyilván bíznak a mai születésnapban is, hiszen nagyon sok olyan program lesz, amihez kell a jó idő. Úgyhogy ma fönt a Vináriumnál egész napos programsorozat, mindenkit szeretettel várnak. Mi pedig önöket most a Random Trip slágerével, de itt lesz a No Doubt is, 8 órakor pedig friss hírek.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Podgyász. Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A debreceni virágkarnevál több mint 50 éves múltra tekint vissza, és mára nem csak Debrecen, hanem egész Magyarország egyik legismertebb rendezvényévé vált. A leglátványosabb része természetesen a virágkocsik felvonulása, amelyek hatalmas méretű, különleges kompozíciók, és elkészítésükhöz több százezer szál élő virágot használnak fel.
0: Következő és egyben utolsó nyári adásunkban Borsos Flórával Debrecenbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.
2: Muravidéki Magyar Rádió. Régióban az első.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Angelo Gar gazdasági, munkaügyi és sportminiszter pénteken munkalátogatáson vett részt Szerbiában. A belgrádi tárgyalások fókuszában a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és új üzleti lehetőségek feltárása állt. A felek elsősorban a vasúti és kommunális infrastruktúra, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a megújuló energiaforrások, a digitalizáció, a biotechnológia, valamint a mesterséges intelligencia területén szeretnének szorosabb partnerséget kialakítani. Szerbia kulcsfontosságú partnere Szlovéniának. A kétoldalú áruforgalom értéke eléri a 2,1 milliárd eurót. Az Európai Műsorszórók Uniója, azaz az EBU, a Riporterek Határok Nélkül, az Európai Újságírók Szövetsége és más szervezetek az intézmény függetlenségének védelmét szorgalmazták a szlovén rádióról és televízióról szóló törvény módosítási tervezetének közzétételét követően. A módosítás, amely szerint a felügyelőbizottság szinte minden tagját a kormány nevezné ki, aggályokat vet fel a politikai befolyástól való védelemmel kapcsolatban. Ez a nyár volt Szlovéniában a legnaposabb 1960 óta, amióta összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre. Csapadék tekintetében a nyár körülbelül a hetedik legszárazabb volt 1950 óta. A hőség, a csapadékhiány és a rendkívül magas vízpárolgás az ország nagy részén súlyos, sőt, kivételes aszályhoz is vezetett. A becslések szerint az idei lesz a 2000 óta feljegyzett 8 súlyos aszály közül a legkiterjedtebb és legintenzívebb. Egyiptom, Törökország és Görögország a magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja a szervezett utazásoknál 2026-ban. A közel-keleti válság miatt ugyan kezdetben visszaesett a kereslet, a foglalások azonban már meghaladták a tavalyi szintet, hangzott el a budapesti sajtótájékoztatón. Magyarországon az egyiptomi foglalások száma 34%-kal nőtt idén 2025-höz képest, míg a török és görög foglalásoknál 13, illetve 8%-os növekedést mértek. Albánia és Bulgária továbbra is népszerű célpont. 2024-ről 2025-re a foglalások száma 78, illetve 90%-kal nőtt. A válság kitörése után közvetlenül megugrott a spanyol foglalások aránya is. Öt uniós tagállam, köztük Dánia, Görögország, Ausztria, Németország és Hollandia a jövő év elejére szeretne megállapodni egy unión kívüli országgal, feltehetően Ugandával vagy Ruandával, egy olyan visszatérési központról, amelyet úgy hoznának létre, hogy 2027-től az elutasított menedékkérőket küldenék oda. Az emberi jogi szervezetek tiltakoznak, de egyelőre több ország is hiába kísérletezett hasonló megoldással. Több európai ország már próbálkozott a probléma külföldre telepítésével, de közülük Nagy-Britannia időközben felhagyott az illegális bevándorlók Ruandába toloncolásával. Az Albániában létrehozott Olaszország által irányított bevándorló központok pedig jogi problémákkal szembesültek, és a befogadási folyamat lassan haladt. Sport Szabó Rudolf munkatársunktól. Két hazai vereség után újra győzött a NAFTA 1903. A szlovén élvonal 8. fordulójában a lendvaiak 3-1-re múlták felül a sereghajtó Radomljét. A gólok a második félidőben születtek. Marosa duplázott, a harmadik lendvai találatot pedig Zorica szerezte. A vendégeknél Ikenna volt pontos. A lendvaiak 10 ponttal feljöttek a tabella első felébe, míg a Radomlje 5 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. A 9. fordulóban a NAFTA pénteken Grosuplyébe látogat.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz az ég, majd délután megnövekedik a gomoly felhőzet, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26-33 fok között alakul a maximum hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok. Értesítés, közlekedési baleset miatt lezárták a Vipavai gyorsforgalmi utat Ajdovsinai és Szeló között Olaszország irányában. Kerülni az Ajdovsina-Szeló regionális úton lehet.
2: MMR Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
3: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Ez volt az Elmegyek, elmegyek című sláger, ezúttal Dániel Fi Gergőtől és az Utazóktól. És ha már az Elmegyek című dal szólt, akkor a gondolat ehhez kötődik, egy célhoz, amit talán akár hétvégén is könnyebben megfogalmaz magának az ember. Andrew Kevin Walker mondta azt, mindig vár valami az út végén, de ha nem vagy hajlandó elmenni, hogy megnézd mi az, akkor nem is kellene az úton lenned. Legyen ez a mai nap mottója. És hogy ki az a Andrew Kevin Walker, talán sokan hallották a nevét, ő amerikai forgatókönyvíró, filmproducer, aki 1964-ben született, és tulajdonképpen ezt az egyie magvas gondolatot jegyezték föl tőle, a reménnyel és a céllal kapcsolatosan, úgyhogy én azt kívánom, hogy legyen reménnyel teli ez a hétvége, és élvezzék minden pillanatát. 8:10 van, DJ Szatmári jön Szakos Andival.

Inkább maradj fent, ez a mondat is elhangzott ebben a dalban. Hát szeptemberben járunk, és nagyon sok minden változik szeptemberrel. Például őszelején az energiaszintünk is. Szerintem itt szeptember környékén velünk együtt sokan érzik, úgyhogy egyetlen pillanat alatt elfogy a nyári lendület. Reggel nehezebb felkelni, délután hamarabb elfáradunk, estére sokszor már semmi kedvünk nincs mondjuk bármilyen plusz programhoz. Pedig az ősz eleje még nem feltétlenül jelent egyébként kevesebb energiát, viszont a szervezetünk nagyon egyszerű módon már elkezdett alkalmazkodni a változó körülményekhez, és ezt tapasztaljuk, mert hogy rövidülnek a nappalok, hogyha jól megfigyeljük, változik a természetes fény mennyisége, és a nyári kicsit lazább napi rend újra rendszeressé válik a hétköznapokban. Ugye elkezdődött az iskola, visszaállt a normál munkarend, több kötöttség van, ez önmagában egyébként fárasztó. A nyári szabadság után nehezebben tudunk visszatérni a korábbi feladatokhoz. Ugye ez könnyen azt az érzést kelti bennünk, hogy hirtelen kevesebb energiánk lett, pedig nem így van. Az alvási ritmusunk is változhat. Különösen akkor, hogyha nyáron ugye később feküdtünk, később is keltünk, vagy ha kevesebbet aludtunk, soha nem éreztük azt, hogy hiányozna az alvás. A kevesebb természetes fény a szervezet napi ritmusára van hatással. Nem érdemes azonban minden fáradtságot automatikusan az ősz számlájára írni, mert hogyha a kimerültség tartós, akkor annak bizony oka van. A legtöbb esetben azonban tényleg néhány egyszerű szokáson kell változtatni, hogy könnyebben alkalmazkodjunk az új évszakhoz. Mert az őszi energiaszint változás hátterében bizony az van, hogy sok minden változik a környezetünkben. A nappalok fokozatosan rövidülnek, és egyre kevesebb természetes fényt kapunk. A fény fontos jelzés a szervezet belső órája számára, éppen ezért az évszakok változása a napi ritmusunkra is hatással van. Ahogy mondtam, visszatért most már a kötöttebb napirend, nyáron azért később fekszünk, rendszertelenebbül étkezünk, jóval több talán a spontán program is, szeptemberben pedig hirtelen újra korábban kell kelni, időre érkezni, és akár több feladatot is teljesíteni. És önmagában egyébként ez az átállás az, ami fárasztó, hiszen a szervezetnek mindig időre van szüksége, hogy visszaálljon az új ritmusra. Ezért az első hetekben teljesen természetes, hogyha kissé lassabbnak érezzük magunkat, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma. Ráadásul nem csak fizikailag, hanem fejben is át kell állnunk. Ugye az új tanév, az őszi feladatok, a munkával kapcsolatos elvárások sokaknál megnövelik a mentális terhelést. És hogy mit tehetünk, hogy az energiaszintünk megmaradjon? Hát ébredés után azonnal engedjük be a természetes fényt, menjünk ki pár percre a szabad levegőre, vissza kell fokozatosan állítani az alvásritmust, mozogjunk rendszeresen, nem kell az intenzív edzésre gondolni. Mondjuk egy jó kis séta, egy kis kerékpározás, egy könnyű torna segít abban, hogy aktívabbnak érezzük magunkat. Fontos, hogy ne hagyjunk ki étkezéseket, a kiegyensúlyozott étkezés segít elkerülni a nagyobb energiaszint ingadozásokat, aztán elegendő mennyiségű folyadékra van szükségünk az őszi időszakban is, akkor is, ha már nincs olyan nagyon meleg. Időt kell hagyni arra, hogy a szervezet átálljon erre az új évszakra, és nagyon fontos az is, hogy az energiaszint természetes változása nagyon gyakran egyszerűen annak a jele, hogy alkalmazkodik ehhez az új ritmushoz. Tehát nem kell az első szeptemberi héten azonnal teljes fordulatszámra kapcsolni, hanem törekedjenek a fokozatosságra, a megfelelő alvásra, a természetes fény, a rendszeres mozgásra,

Ez volt az Enjoy the Silence a Depeche Mode-tól, 8 óra 28 perc van, és mindjárt megnézzük, hogy miért egészséges paradicsomot fogyasztani. Hát remélem, hogy mindenki szereti a paradicsomot, hogyha otthon nem tudják megtermelni, akkor itt van egy remek lehetőség ma bán után, ugyanis a Muravidéki Mintagazdaságban ma, szeptember 5-én hamarosan 9 órától 11 óráig tartanak friss, permetezetlen paradicsom vásár, tehát a háztáji helyi termesztésű paradicsomot közvetlenül a gazdaságban lehet megvásárolni, a helyszín pedig ugye Bánuta, délelőtt 9 és 11 óra között mindenkit szeretettel várnak, hogyha szeretik a friss, kezeletlen, tehát a permetezetlen hazai paradicsomot, akkor ezt a lehetőséget ne hagyják ki. A friss áru mellett természetesen a gazdaságban nagyon sok minden van, érdemes körülnézni is, de hogyha például szoktak eltenni paradicsomszószt, akkor ebből a vásárolt paradicsomból odahaza akár ezen a szombaton egy jó kis paradicsom szószt is lehet készíteni, vagy tartósítani akár a téli időszakra. Tehát ne felejtjék, ma bán után a Muravidéki Mintagazdaságban paradicsom vásár van 9 és 11 óra között. És hogy miért érdemes paradicsomot fogyasztani? Hát nem csak azért, mert ízletes és sokoldalúan felhasználható, hanem azért, mert rendkívül egészséges. A szervezetre rendkívüli módon hat, elsősorban magas vitamin, ásványi anyag és antioxidáns tartalmának köszönhetően, és hogyha csak 5

előnyt nézünk egészségügyi szempontból, akkor mondanám azt, hogy védi a szívet, hiszen paradicsomban likopin van, ami nagyon erős antioxidáns, és bizonyítottan csökkenti a rossz LDLD koleszterin szintet és a vérnyomást is, tehát jó hatással van a szívünkre. Aztán a likopin, a C-vitamin kombinációja segít semlegesíteni a daganatos sejtek kialakulásáért felelős szabadgyököket. Éppen ezért is jó, szépíti a bőrt, magas a C-vitamin tartalom, ez serkenti a kollagén termelést és feszesíti a bőrünket. De ha paradicsomot eszünk, akkor az segíti az emésztést is, mivel gazdag rostokban és vízben a megfelelő működés segíti, megtámogatja a hidratáltságot. És ha még egy okot szeretnék mondani, hogy miért érdemes paradicsomot fogyasztani, mert hogy nagyon jól óvja a látásunkat, tartalmaz bétakarotint, luteint, és ezek együttesen védik a szemet a fény megterheléstől, csökkentik például az időskori különböző szemfenéki betegségeket, úgyhogy fogyaszthatják nyersen, főzve, mindegy. A lényeg az, hogy egyenek sok paradicsomot, és hogyha nincs otthon saját termesztésű, akkor bánutánma beszerezhetik 9 és 11 óra között.

Összehangolódtunk valahogyan, ez volt a Lélekgitár Simó Anna Máriától 5 perccel fél 9 után, és a paradicsom nagyon sok mindennel összehangolható. Egyébként a legtöbb zöldséggel ellentétben a paradicsom főzve, sütve, vagy akár szószként fogyasztva még egészségesebb, mint például nyersen. A hőkezelés hatására ugyanis a sejtfalak feltöredeznek, így a szervezetünk sokkal hatékonyabban tudja felszívni a csodatevő likopint. És hogyha egy kevés olívaolajat is adunk hozzá, akkor a felszívódás még tökéletesebb lesz, mivel a likopin zsírban oldódó tápanyag. Szóval, hogyha szeretnének egy jó paradicsomos ételt készíteni, akár a mai ebédre, mondjuk egy frissen vásárolt paradicsomból, akkor nyilván nekem legelőször is az igazi olasz paradicsomos tészta jutott eszembe. A leggyorsabb, legfinomabb és a mai meleg őszi naphoz szerintem legjobban passzoló ebéd egy igazi olasz paradicsomos tészta, pasta al pomodoro, amelyhez tökéletes alap lehet például a bánután vásárolt friss húsos paradicsom. Ez az étel azért a legjobb választás, mert 20 perc alatt elkészül, és a hőkezelés, valamint az olívaolaj miatt ebből hasznosul a legjobban a paradicsom csodás antioxidánsa, a likopin. És hogy hogyan tudunk elkészíteni egy 4 fős, ilyen paradicsomos friss tésztát, kell hozzá 1 kiló friss, hát mondom akkor azt, hogy muravidéki paradicsom, jó? Leforrázva, héja lehúzva, felkockázva, tökéletes. Nagyjából 40 dek a tészta, ez lehet spagetti, penne, rigatoni, ki amit szeret. 3-4 gerezd fogyhagyma, amit vékonyra szeletelünk, 4-5 evőkanál jó minőségű olívaolaj, aztán egy nagy csokor friss bazsalikom, és persze az alapfűszerek, só, bors, és kell egy csipet cukor. Ugyanis, hogyha a paradicsom savanykásabb lenne, akkor a cukor segít, illetve parmezán sajt a tálaláshoz, semmi más. Tényleg 20 perc alatt elkészül, a paradicsomok alját kereszt alakban bevágjuk, és aztán egy percre forró vízbe dobjuk, majd kiszedjük, és a héjuk másodpercek alatt könnyedén lejön, és ezután lejöhet a felkockázás. Egy nagyobb serpenyőben alacsony lángon megmelegítjük az olívaolajat, rádobjuk a szeletelt fokhagymát és a bazsalikom szárát, ez adja a legjobb ízt ugyanis. Pirítsuk egy percig, amíg illatos lesz, de vigyázzunk, nem szabad megégetni a fokhagymát. És aztán ráöntjük a felkockázott paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, és közepes lángon néha megkeverve 15 percig főzzük. Amíg a paradicsom összeesik és sűrű, szaftos mártássá válik, addig kell főzni. És a végén ugye kihalásszuk a bazsalikom szárakat, mert az már nem kell bele. Közben egy nagy fazékban, sózsvízben megfőzzük a tésztát, ez mindig al dente legyen, ami azt jelenti, hogy kissé fogkemény, ez az igazi olasz tészta, és nincs más mátra, mint összeforgatni. A tésztát leszűrjük, és közvetlenül a paradicsom szószba borítjuk, beletépkedjük a friss bazsalikom leveleket, és nagy lángon összerázzuk az egészet egy perc alatt. Ha túl sűrű, akkor egy picit a félretett főzővízből teszünk hozzá. Azonnal tálaljuk, tetejére mehet a bőséges, reszelt parmezán sajt, és még egy kis kevés nyers olívaolajat is lehet rá csorgatni. Tényleg 20 perc alatt elkészül, és nyilván ez a klasszikus bolonyai, de van, aki húsosan készíti, lehet beletenni azt is, de ez a sima paradicsomos, friss paradicsomból készítve az egyik legtökéletesebb szombati ebéd tud lenni, úgyhogy egy igazi olasz paradicsomos tészta akár a mai ebédre is elkészülhet is. Amíg önök azon gondolkodnak, hogy mi a mai délelőtti teendő, vagy hogy mi legyen éppen a mai menü, addig mi zenélünk, jön egy csodadallal Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina, és az űrhajós leszek, itt lesz a Bagosi Brothers Company, és hamarosan Damiano Dávid. Thank you.

0: Na és te mi leszel, ha nagy leszel?
1: Biztos, hogy űrhajós, mert tudod, nekem már nagyon hiányzik a nagypapám.

4:30, 3:49 után, és Damiani Dávidot követően hoztam egy kis olvasnivalót. Egy nagyon különleges kiadású könyv jelent meg, Kovács Róbert írása, és az a címe, hogy A lélek útja. Minden lélek emlékszik, minden út hazavezet, ez az alcíme ennek a kötetnek. Minden szívdobbanás, minden kézmozdulat fodrot vet az élet tengerén. Az életben látható szépségek és borzalmak mind az elmúlt pillanatok hangjai. Te mit tennél, ha minden, amit szeretsz, ami értelmet ad az életednek, eltűnne? Egy tragikus balesetet követően David Becker nyugodt, boldog életet darabokra hullik. A szerelmét elveszítő, mély depresszióba zuhanó férfi csupán egy megoldást lát maga előtt, az öngyilkosságot. Egy rejtélyes látogató felbukkanása azonban mindent megváltoztat. Egy angyalszerű jelenés, egy ragyogó fénylény siet David segítségére. A férfi lehetőséget kap, hogy bepillancson rég elfeledett múltja árnyai közé, hogy megértse, miért kellett ekkora csapást elszenvednie, és a fájdalmon keresztül meglássa az élet örökké vibráló fényét. Hosszú, a történelem évezreit felölelő utazásra indulnak. Az útra, mely a legváltozatosabb helyszíneket, eseményeket és élethelyzeteket eleveníti fel David előtt. Saját egykori életei drámáit, örömeit és kínjait. A lélek útja egy szerelemmel, fájdalommal és megbékéléssel teli tanító jellegű történet, mely nem csupán okító jellegű, hanem hátteréül és gyógymódjául szolgál egy összetört haraggal és szenvedéssel teli léleknek. Az út legsötétebb perctől a megvilágosodás örökké tartó fényéig vezet. Egyébként, aki olvasta, jó szívvel ajánlja ezt a művet azoknak, akiket izgatnak létünk mélyebb kérdései. És erre választ is ad egyébként a kötet, hogyha végigolvassák a szerző Kovács Róbert, a könyv címe A lélek útja, avagy Minden lélek emlékszik, minden út hazavezet. Keressék a könyvesboltokban.

Mindjárt a Párnógrászt érkezik, de előtte néhány felhívás, mert hogy a Lendvei kétnyelvű középiskola ezúton értesíti az egynyelvű középiskolában tanuló diákokat, hogy a 2026-27-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, erre még szeptember 11-ig lehet jelentkezni a saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak majd a diákok a tanítás kezdetének időpontjáról is. És van itt egy érdekes játék, amire meg azt gondolom, hogy érdemes benevezniük. A Thermal Resort Lendava névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét, egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázat szeptember 22-ig él, tehát erre a pályázatra szeptember 22-ig várják a névjavaslatokat a Thermal Resort Lendava honlapján található online űrlapon. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet viseljen Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában. Ennek jegyében szeptember 5-én szombaton utcafesztivál lesz Ljubljanában, a Zsidó Kulturális Központban pedig megnyílik a Sajó István kiállítás, valamint bemutatják Fahidi Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flódni történetét ismertetik. Kertész Imre Kaddis, a meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés ma 12 óra előtt 15 perccel kezdődik, majd a holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódik. Este 19:30-kor a fesztivál Akadémia Budapest Ódák és legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. A vasárnapi programból kiemelhetjük az Oscar-díjas Saul fia film vetítését és a beszélgetést Rőrik Géza színésszel. A széleskörű program társszervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. A Magyar Belügyminisztérium elutasította a Fradi város beruházásra szánt állami támogatások elszámolását, így az FTC most milliárdos visszafizetési követelésekkel néz szembe. Az egyesületnek 30 napon belül kellene visszautalnia a pénzt. A minisztérium két külön levélben kötelezte a klubot a fizetésre, egy körülbelül 10 milliárd forintos tételeket érintő visszakövetelésről, és egy csaknem 15 milliárd forintról szóló felszólításról van szó. Az indoklás szerint az FTC a kapott támogatásokat nem az eredeti okiratnak megfelelően használta fel, hanem például működési kiadásukra fordították. A dokumentumok között rábukkantak egy 11,2 milliárdos tételre is, amelyet a hírek szerint a felnőtt labdarúgó csapat keretének megerősítésére, vagyis játékos vásárlásra költöttek el. A klub nem fogadta el a döntést és hivatalos utóellenőrzést kérelmezett a tárcánál. A zöldfehérek klubelnöke Kubatov Gábor a szervezet honlapján jelezte, a 155 milliárd forintra tervezett óriás beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg az eredeti 2017-es tervezett formájában. A Eurostat becslése szerint 2026. júliusában az EU-ban élő munkanélküliek száma 13.516.000 volt, 41.000-rel kevesebb, mint egy hónappal korábban, de 296.000-rel több, mint 2025. júliusában. A munkanélküliségi ráta Csehországban, Lengyelországban, valamint Szlovéniában és Máltán volt a legalacsonyabb júliusban, Finnországban, Spanyolországban, Svédországban, Franciaországban és Görögországban pedig a legmagasabb. Donald Trump amerikai elnök különleges képviselői Steve Witkoff és Jared Kushner ezen a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogatnak, hogy a háború befejezéséről tárgyaljanak, írta az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Witkoff és Kushner szombaton, szeptember 5-én a Kremlben találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd vasárnap, szeptember 6-án Kijevbe utaznak, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalnak. Ez lesz Witkoff és Kushner első kijevi látogatása Trump második elnöki ciklusának kezdete óta. Sport. A 2026-os Vuelta kerékpáros körverseny 14. szakasza a Jaén-Borrajtól és a nehéz hegyi befutóval rendelkező Sierra de la Pandera emelkedőjén fejeződik be. A 154,5 km hosszú útvonalon 4100-4300 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a versenyzőknek. A mezőnyre szinte teljesen síkmentes, folyamatosan hullámzó nehéz nap vár. A befutó a Sierra de la Pandera 1872 méter magas csúcsára vezet, amely a Vuelta egyik klasszikus és nagyon meredek emelkedője. Az összetett éllovasa Enric Mas a piros trikóját védi ezen a szakaszon a legfőbb riválisaitól. A szlovénok közül Primož Roglič és Jakob Omerzel szeretné megvédeni előkelő helyét az összetetben.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz az ég, majd délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Az új hét zeneszámát választjuk, és ebben ezúttal is az önök segítségére számítunk, és közreműködésükre. Jön három dal, és önök döntik el, hogy melyik megy tovább a hét zeneszámára, ami azt jelenti, hogy a következő egy hétben azt a dalt kiemelten többször is játsszuk egy nap. Úgyhogy érkezenek most a javaslatok, elsőként a Well Hello zenél, daluk címe Mit mondanál a csendnek?

0: A hét zeneszáma.
1: Bizony, a hét zeneszámát választjuk, van három ajánlatunk, három dal, és az önök voksait várja. Well, hello, mit mondanál a csendnek? Pródi János, semmi sem tökéletes, és magna cum laude mindig lesz. No, hogy melyik lesz a hét zeneszáma, az most önökön múlik. Telefonszámaink változatlanok, már is hívhatóak vagyunk. 575 17 18 vagy 575 17 19, de küldhetik természetesen ezúttal is e-mailben vagy messenger üzenetben is, a szavazatokat várjuk. És van telefonálunk, üdvözlöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Mária!
2: Én szeretnék a harmadikra szavazni.
1: Mindig lesz rendben. Köszönöm szépen, Mária! Minden jót önnek!
2: Köszönöm, hogy kedvesek voltak! Minden jót a viszonthallásra!
1: Minden jót legyen, szép napja viszonthallásra!
3: Halló, halló!
1: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, drága Tündikém! Németné Klári vagyok, Zalaegerszegről.
1: Üdvözlöm, Klárika!
3: Én szeretnék Bródi Jánosra szavazni a másodikra.
1: A másodikra, rendben, meg is van a szavazata. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm, és üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
1: Köszönjük szépen, csodás hétvégét kívánunk, és további jó rádiózást.
3: Köszönöm.
1: Minden jót. Halló, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, Tünde. Erzsi vagyok Pacsáról.
1: Mely?
4: A harmadik dalra szeretnék szavazni.
1: A harmadik dalra, rendben. Köszönök szépen mindent, hogy telefonált, hogy hallgat bennünket, és természetesen a szavazatot is, Erzsi, Mári.

0: Két szavazat Bródy Jánosnak. Köszönöm szépen, hogy hívott minket, minden jót kívánunk. Írsa pusztára is. Szép hétvégét.
1: Köszönöm szépen, és én is csak kívánom.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Régi éjszakán, mit mondanál
0: a csendnek, hogy meséljenek tovább. Üdvözlöm, jó napot kívánok. Közben letette a telefonáló. Még van időnk, jó néhány perc, 7-8 perc, amíg leadhatják szavazataikat, van három dal, Well, Hello, mit mondanál a csendnek, Bródy János, semmi sem tökéletes, és magna cum laude mindig lesz. És lesz telefonáló is, van is. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tünde, itt Gizi lakosból.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretnék szavazni
0: másodikra. A másodikra, kedves Gizi, köszönjük szépen a szavazatát. Szép napot.
2: És további jutott magának is a legjobbakat.
0: Minden jót, viszont hallásra. Jött szavazat, telefonáló is van? Ha nem, akkor mondom én, kedves Tünde, Erzsivel ketten szavazunk a harmadikra, és Betty küldte ezt az üzenetet Palimból, és egy két szavazat a magna cum laude-nak. Köszönjük szépen! És van telefonálunk is. Halló!
3: Szép üdvözlet mindenkinek a stúdióban, mind a hármunknak, biztos boglánkosodban. És én is a másodikra szavaznák.
0: Rendben. Illi, köszönjük szépen!
3: Szép üdvözlet a viszonthallásra!
0: Minden jót, viszonthallásra!

0: Jön egy újabb szavazat. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, drága!
0: Én is önt. És várom a szavazatot.
1: Igen, Bródi János.
0: Bródi János egy szavazat, köszönjük szépen.
1: Nem egy, ketten a gyermekemmel.
0: Akkor kettő, igen. Rendben. Mert ezt akkor ezek szerint nem hallottam, mert hogy eléggé halka néha a telefonvonal túlsó vége. Köszönöm szépen.
1: Valami térerő hiba lehet valószínűleg.
0: Valószínűleg. Magdolna, ugye?
1: Valéria.
0: Köszönöm, igen. Szépen, Valéria.
1: És a Bródi Jánosban nem csalódtunk.
0: Rendben, akkor meglátjuk, hogy ez a dal lesz a nyertes, jó? Köszönöm szépen a szavazatokat, minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, köszönöm.
0: Van újabb telefonálunk.
2: Szia,
0: szia.
2: Szeretném szavazni anyukámmal ketten a Well Hello című számra.
0: A Well Hello-ra? És amit mondanál a csendnek? Igen. Jó, meg is van a szavazat.
2: Igen.
0: Köszönjük szépen.
2: Igen.
0: Örültem, hogy telefonált. Minden jót, nagyon szép hétvégét. Igen.

0: Érkezik újabb szavazat, jó napot kívánok!
1: Szia Tünde, Margó vagyok Pápáról.
0: Szia Margó!
1: Én a harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: Rendben, tehát a magna cum laude-ra. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm, kellemes hétvégét nektek!
0: Szép napot, további jó rádiózást, és van még egy telefonálunk, üdvözlöm Önt is!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm kedves Tünde, én Edith vagyok Söjtölről, én az elsőre szavaznék.
0: Rendben.
2: És kívánok ebben szép őszben nagyon sok jó, mert vidámságot, szórakozást és minden jót.
0: Ezt kívánjuk mi is. Legyen csodás hétvégéje, minden jót, jó rádiózást Edith. Köszönöm szépen, hogy hívott minket, viszont hallásra.

Szavazok a második dalra Tiborral. Ez az üzenet Messengerben érkezett, Ábrahám László küldte nekünk. Nagy Szaláncról köszönjük szépen neki is.

Kedves szerkesztőség, szeretnénk ketten szavazni Bródy János dalára. További szép napot kívánunk mindenkinek. Üdvözletem, Muni Lentiből küldte az üzenetet. Köszönjük szépen Muniéknak is.

Újabb üzenet, szia kedves Tünde, szép hétvégét kívánok mindenkinek. Én a második dalra szavazok, Ibolya Puszta Szent Lászlóról küldte az üzenetet, Ibolya szavazatát is köszönjük szépen.

Újabb üzenet futott be, sziasztok, szavaznék a harmadik dalra. Üdv Máté Zalabaksáról. Máténak köszönjük szépen, hogy írt nekünk a szavazatot, és még nagyjából egy percig várjuk a szavazatokat, akár e-mailben, messenger üzenetben, de hivatóak is vagyunk.

0: telefonálunk van. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Edith vagyok Szentgotthárdról. Én a lányommal szeretnék szavazni az első dalra.
0: Az első dalra 2 szavazat. Köszönjük szépen, Edith.
1: Viszont hallásra.
0: Minden jót kívánunk. Viszont hallásra, csodás hétvégét.
1: Viszont kívánom.

0: És eddig vártuk a szavazatokat, elég egyértelmű egyébként. 5 szavazatot kapott a Well Hello és a Mit mondanál a Csennek, 6 szavazattal lett a második a Magna Cum Laude Mezőmiség és a Mindig lesz című dal, és 14 abszolút többséget vitt Bródy János és a Semmi sem tökéletes. Hát remélem, hogy azért tökéletesen alakul, még a tökéletlenség ellenére is ez a hétvége, hiszen hétvége van, élvezik minden pillanatát, itt a rádió műsorban pedig most meghallgatjuk hivatalosan a hét zeneszámát Bródy Jánostól.
1: A hét zeneszáma.

Hát szó szerint az imént elég rendesen föltámadt a szél, de szerintem ezt mindenki érzékeli. Hát még néhány napig tart a nyár, és járhatunk nyári ruhában akár dolgozni, de hogy esni fog-e ma jelentősebb mennyiségű csapadék, azt nehéz lenne megjósolni. Várható egyébként csapadék, főleg majd a délutáni órákban, de eseti és szórt jellegű lesz, és szinte szitálóan érkezik csak. Az időjárás a következő napokra még megtartja a nyáriasabb jellegét, de a jövő héten egy erőteljesebb, a mainál jóval erőteljesebb hidegfront érkezik, és aztán csökken majd a hőmérséklet. Ma is hidegfront várható, illetve már itt van az előszele, és valóban ez az erősödő szél jelzi, illetve megnövekedtek most már Lendván is intenzívebben a felhőgócok. Néha átmenetileg csak ilyen kis vékony fátyol felhők vannak, aztán ez vastagszik, tornyosul, néha összezár, néha szétmennek ezek a felhők. Erre lehet számítani a következő órákban is, de délután nagyobb az esélye a megjelenő kisebb esőknek, illetve záporoknak. Az országos helyzetkép jelenlegi pillanata is azt mutatja, hogy Maribor térségében is már megjelentek a felhők, tehát változóan felhős az ég. Jelenleg hőmérsékletben a 24 foknál tartunk, így 9:30 után néhány perccel. Ezt mutatja itt a hőmérő Lendván is és a környező településeken. És ez a délutáni órákban akár fölmehet 27-28 fokig itt a Muravidéken, de lesznek területek, tartósan napos tájak, ahol akár a 30 fokot is meghaladhatja. Aztán jön a hideg front, átmenetileg 6-8 fokot, azonnal zuhan a csapadék hatására a hőmérséklet, de senki ne bánkódjon, visszatér, ugyanis a következő napokban még a 30 fok egészen szerda estig. Szerda estére várható az újabb hidegfront, és mostani számítások szerint az vet véget a hosszúra nyúlt, és helyenként nagyon kemény kánikulának, mert hogy azt követően lesznek majd olyan napok, amikor a 20 fokot sem fogja elérni majd a nappali főmérséklet, úgyhogy most ezt a napos időszakot mindenképpen használják ki. Szerintem a kinti munkákhoz kifejezetten kedvező ez a kellemes 22-24 fok, ami most van, és alapvetően a mai nap időjárása is azért valamennyire kedvező lesz, és reméljük, hogy a programoknak is, hiszen nagyon sok lehetőség közül lehet választani, úgyhogy a következő órában kitérünk majd a program lehetőségekre is, illetve természetesen a zene is főszerepet kap, hiszen 11 óra után indul majd a szombat délelőtti kívánságműsor. Tartsanak velünk, Györkös Gorán a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. 9 óra 41 perc van, Morgan Wallen érkezik, Rácz Gergő, aztán itt lesz a TNT, a Jonas Brothers, 10 órakor pedig jövünk a friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter és horvát kollégája Gordan Grlić Radman ljubljanai hivatalos találkozójukon megerősítették, hogy a két ország közötti kapcsolatok kifejezetten jók, sőt, kiválóak. Mindkét miniszter elkötelezett a kétoldalú konzultációk és a diplomáciai egyeztetések intenzívebb tétele mellett. A felek egyetértettek abban is, hogy a még fennálló, akár évtizedes múltra visszatekintő problémák fokozatos, pragmatikus és konstruktív megközelítéssel megoldhatóak. A tárcavezetők üdvözölték a két állam közötti áruforgalom folyamatos és stabil növekedését, továbbá áttekintették az időszerű Európai Uniós ügyeket, a schengeni övezeten belüli helyzetet, valamint a regionális és nemzetközi biztonságpolitikai kihívásokat is. Ezekben a percekben veszi kezdetét Muraszombat központjában a Szlovénska ulica területén a 16. Muravidéki Sonka és Gibanica Fesztivál. A rendezvény egészen este 20 óráig tart, és az alábbi programokkal várja a látogatókat. A névadó Muravidéki Sonka és a Muravidéki Gibanica mellett olyan helyi ételeket is meg lehet kóstolni majd, mint a bogrács, a lángos, a dödölle, a tepertő vagy a kránszka klobásza. Számos kiállító kínálja biofinomságait is, valamint európai oltalom alatt álló szlovén termékeit a standokon. Egész nap népszerű fellépők szórakoztatják majd a közönséget. 99 éves korában elhunyt Raib Dizdarević, boszniai jugoszláv politikus és diplomata, aki pályafutása során a szocialista Jugoszlávia legmagasabb állami tisztségeit is betöltötte. 1988 és 1989 között az ország kollektív államfői testületének elnöke volt. Az elnökséget 1989 májusáig vezette, méghozzá Jugoszlávia történetének egyik legnehezebb időszakában. Az országot ekkor már súlyos gazdasági és politikai válság sújtotta, miközben egyre erősebbé váltak a tagköztársaságok közötti konfliktusok és a nacionalista törekvések. Néhány évvel később Jugoszlávia felbomlott és háborúk kezdődtek a térségben. Dizdarević a boszniai háború idején Szarajevóban maradt, később pedig könyvekben és visszaemlékezésekben is feldolgozta azokat a történelmi eseményeket, amelyeknek politikusként közvetlen szemtanúja volt. Raib Dizdarević szeptember 2-án hunyt el Szarajevóban, mindössze néhány hónappal 100. születésnapja előtt. Sport. 28 év után lépett pénteken ismét pályára a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely rögtön az egyik legerősebb ellenféllel, Franciaországgal találkozott Berlinben. Bölgyi Péter együttese nem tudta megszorongatni a világranglista második helyezettjét, amely fölényes 99-53 arányú győzelemmel kezdte a tornát. A magyar és a francia csapat legutóbb a 2023-as Európa-bajnokság bronzmérkőzésén csapott össze Ljubljanában. Akkor 82-68-ra győzött a rivális. A magyar válogatott Nigéria ellen folytatja a tornát.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz az ég, majd délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26-33 fok között tetőzik a hőmérséklet. Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a The One című slágere Michael Patrick Kelly-től, ugye az egykori Kelly Family egyik tagja. Most önállóan zenélget már jó néhány éve, és ez volt az egyik aktualitása. Na de, ha már aktualitás, akkor nézzük, hogy milyen program lehetőségek közül tudunk válogatni. Most a hétvégén, hát szeptember 5-ével zárul a 2026-os Vinárium Fesztivál. Ugye ez egy hagyományos későnyári eseménysorozat. A Muravidék gazdag kulturális néprajzi gasztronómiai örökségét, kiváló borait mutatja be, és ennek az utolsó úgynevezett záró mozzanata a mai szeptember 5-i Vinárium kilátótorony 11. születésnapja. Így ezen a fesztivál zárónapon ma ingyenes buszjáratok közlekednek a városközpont és a kilátók között. Ezen kívül, ha jól tudom, akkor ingyenesen látogatható ma a torony is, tehát bárki ingyen fölmehet. Fönt a toronynál természetesen borászatok kínálata, gasztronómiai kínálat látható, és emellett minden megkóstolható, és ezen a zárónapon a szombatesti zenei programban a Srebrna Krila, Vlado Kalember és a Novi Fossili úgynevezetten felcsendesíti majd a slágereit, mert hogy egy nagyon kellemes estét ígérnek, és bízunk benne, hogy ki is tart az időjárás, mert hogy ezek mind-mind szabadtéri programok. Tehát ma Vinárium Fesztivál zárónapja és a torony 11. születésnapja, egész napos programok. 11 óráig még a Benutai Mintagazdaság is mindenkit szeretettel vár, paradicsom vásárral, helyben termesztett vegyszermentes paradicsomot lehet beszerezni ezen a hétvégén, tehát Bán után. Aztán szintén mai program, ugyanis az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában Szlovéniában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba. Az éleskörű program társszervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ. Ma szeptember 5-én utcafesztivál lesz. A Zsidó Kulturális Központban nyílik meg Sajó István kiállítása, és bemutatják Fahidi Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flódni történetét lehet megismerni. A Hamza együttes minikoncertje 11 órakor kezdődik, és Kertész Imre Kaddisz a meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés 11 óra előtt 15 perccel kezdődik, majd a holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódik. Este 19:30-kor a Fesztivál Akadémia Budapest Ódák és legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. Itt fellép Kelemen Barnabás hegedű, Kokas Katalin brácsa és Lukács Miklós cimbalom művész. Holnapi programról pedig mindenképpen, amit szeretnék kiemelni, az az Oscar-díjas Saul fia című film vetítése és beszélgetés lesz a film főszereplőjével, Rőri Géza színésszel is. Mindez tehát ma és holnap Ljubljanában, érdemes ellátogatni oda is, és ezeken a programokon részt venni.

Schott Péter és az Őrség dala itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Természetesen az Őrség is vár mindenkit ezen a hétvégén is, bár az Őrségi Tök Fesztiválra még egy picit várni kell. Hivatalosan ugyanis az a rendezvény majd, ha jól emlékszem, akkor szeptember 18-20-ai hétvégén valósul meg, és hát nyilván nagyon sok mindenki kíváncsi lesz idén is ezekre a programokra. De ami biztosan lesz ezen a hétvégén, az Maleszke-Toplice község 30. hivatalos ünnepe, és hát rengeteg program lehetőség Maleszke-Toplice központjában ma és holnap. Kifejezetten izgalmas ünnepi kulturális programokat kínálnak a látogatóknak, valamennyi program egyébként ingyenes. A jubileumi kerek évforduló alkalmából a hivatalos ünnepséget követően nagyszabású vendéglátás, zenés mulatság várja az érdeklődőket, ahol fellép a közkedvelt Prifarski Muzikantje és az Ensemble Aktuál, ahogy mondtam, a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. De ezen kívül ehhez a programhoz kapcsolódik ma, és 10 órakor már elkezdődött, de bármikor lehet csatlakozni, mert hogy délután 5 óráig tart, az Élet a denevérekkel nyílt nap Kancsevcin. Ugye ott a közelben található ez a település, egy interaktív képekkel, modellekkel és vázlatokkal gazdagított kiállítás, amely közelebbről bemutatja ezen különleges éjszakai állatok titokzatos életét, és kiváló családi program lehet akár ez a kiállítás is, és mellette a Maleszke-Toplicei események. Aztán emellett szintén hétvégi program, zene, tánc, bor, közösségi élmények a Safe Fesztiválon Nován. Tegnap indult a program, ma pedig folytatódik népzenei koncertekkel, táncházakkal, workshopokkal, kézműves programokkal és helyi ízekkel. Már délelőtt 11 órakor indul a program, délutántól pedig helyi termelői piac, kézműves vásár, lesz zero waste, kézműves foglalkozás, szakrális népek workshopja, aztán pincetúra, borkóstoló a Novai hegyen, a fesztivál színpadon többek között a Lenti Zeneiskola és a Nagykanizsai Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei, a Bibrics Táncegyüttes és a Muzikáj Tambura Zenekar mutatkozik be. Az esti program kiemelkedik, emelt fellépője ma a Kossuth díjas Lakatos Mónika Folk Trio, amely az olá cigány zenei hagyományokat más népzenei hatásokkal ötvözi. 21 órától a Baselán következik. Fiatal zenekar magyar népzenéből, balkáni ritmusokból és erdélyi cigány zenéből építkeznek. Lendületes világzene érkezik Novára ma a Safe Fesztivál keretében, és az esti programot hajnalig táncház fogja színesíteni Holdfényben 22 órától. Mindenkit szeretettel várnak az idei Safe Fesztiválra, ezúttal a helyszín Nova.

0: Nézzük még a programokat. Jótékonysági futásra várják ma Muraszombatba az érdeklődőket. 6 óra egy jó ügyért, ez az elnevezése ennek a rendezvénynek. A Muraszombati Általános Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya szervezte. A kezdeményezés célja az adományok gyűjtése az osztály számára szükséges új felszerelések beszerzésére. Egyébként ez a rendezvény már elstartolt, de délután 3 óráig várnak mindenkit a Muraszombati egyes számú általános iskola atlétikai stadionjához. A résztvevők bármikor csatlakozhatnak, és nem csak futással lehet sétálni, de akár szurkolóként is részesei lehetnek a jótékonysági eseménynek. A jó hangulatról DJ-k, fellépők, mazsorettek, fúvószenekarok gondoskodnak, a legkisebbeket, gyerekeket, kreatív foglalkozások, gyerekanimáció várja, emellett helyi kínálók standjai, hagyományos dödölle színesíti a programot. Tehát szeptember 5-e, ma Muraszombat, mozgás, közösségi élmény és adakozás. Ez a legfontosabb, így lehet segíteni a szülészeti és nőgyógyászati osztály munkáját, mindenkit szeretettel várnak. És elstartolt a Márokföldi zsibongó is, amely mindenkit szeretettel vár. 9 órától már zajlik a főzőverseny, hamarosan 11 órakor, és hogyha valakinek van kisgyereke és nincs még program, akkor vigyék el, ingyenesek a rendezvények. A BAB Társulat Óriás Bábos utca színháza 11 órakor a Három Kívánság című előadást mutatja be. Délben László Attila énekes koncertjét hallgathatják meg. Az ebéd után 14 órakor fellép a Cseszregi Asszonykórus, 15 óra egy kis stand-up, Stefanovics Angéla stand-upját hallgathatják meg. Lesz habparti 17:30, és valamikor 17:30 után lesz a főzőverseny eredményhirdetése, majd 18 órakor lesz neki színjátszók, este 8-tól pedig élőzene Horváth Andreasszal, de rengeteg kísérőprogram is lesz, gyerekeknek ugrálóvár, aztán buborékfújás, lovaskocsikázás, korongozás, de még sárkányrepülőzésre is nyílik lehetőség. Mindenkit várnak a mai Márokföldi zsibongóba. Családi rendezvény, menjenek el, ez is egy jó lehetőség a kikapcsolódásra. És hogy emellett még mi minden várja önöket elsősorban már jövő héten, az például egy hétfői program, a Radgonska Ranina szőlőfajta szüretelésére és az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára kerül sor szeptember 7-én hétfőn a Paphegyen. 8 órakor tehát szüret, 10 órától pedig a megnyitó. Mindenkit szeretettel várnak, de nem csak egy hagyományos szüret lesz, hanem természetesen sor kerül majd a gyerek szüretre is, mégpedig szintén e program keretében mindenkit szeretettel várnak erre a hétfői eseményre is, amely természetesen reggel 8 órakor kezdődik, de gyakorlatilag egész napos program lehetőségként mindenkit várnak ide is. Aztán, ha előbbre tekintünk, akkor a kisfalusi Bogrács Fest 8. alkalommal kerül megrendezése, mégpedig szeptember 19-én szombaton délután 1 órától kezdődik a program, közös főzéssel és emellett természetesen gasztronómiai kínálattal és esti jó hangulattal. Ezen kívül lesz Karádé és a szerelem zenés színházi előadás, illetve időutazás Lendván, mégpedig szeptember 10-én a helyszín a Lendvai Színház és Hangversenyterem, a belépés ingyenes, és mivel ez egy ingyenes program, a jegyek elég gyorsan el is fogytak. És akkor mindjárt jövünk Rácz Gergő után a hétvége fontosabb sporteseményeivel.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Hallgassátok
0: eseményeivel.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Hallgassátok meg Urai Krisztiánnal közös

És akkor nézzük, hogy milyen sportesemények lesznek a következő napokban. Ma szombat van, ugye szeptember 5-e, hazai mérkőzést játszik az élvonal 5. fordulójában a NAFTA U15-ös és U17-es csapata. Az ellenfél a Lendvai Futball Akadémián a Radomje lesz. Az U15-ösök 11 órakor lépnek pályára, az U17-es csapat pedig 13 órától játszik. A Muravidéki Labdarúgó Liga 3. fordulójában az Olimpia Hosszúfalu ezúttal az Izsákovci vendége lesz. A mérkőzés vasárnap délután 16:30 kezdődik, és ugyanebben az időpontban rendezik a Polana-Csrensovci mérkőzést is. Ma pedig este 7 órakor Turnisce Hotiza találkozóra várják a szurkolókat. A Lendvai Körzeti Liga 3. fordulójában 3 mérkőzést rendeznek vasárnap, 10 órakor Granicser NAFTA Öregfiúk, 16:30-kor pedig Csente Nedelica, Kapcán Malibu Pannonia GK Kobie találkozó, és a Dobronak ezen a hétvégén szabad. A Muraszombati Körzeti Bajnokság 3. fordulójában a Hodos vasárnap 16:30-kor hazai pályán a Puconcit fogadja.

Rózsa Magda énekelt, és ha már programok, akkor azért nem hagynám ki a hétvégi Forma 1-et. Hát nagyon sokan kedvelik ezt a motorsportot, hiszen a legrangosabb nemzetközi versenyautós, olyan autósport világbajnokság, ami azért nagyon sokakat érdekel, és vonz 1950 óta ugye hivatalos már a világbajnokság, és a 2026-os jelenlegi állás szerint a Mercedes újonca Kimi Antonelli vezeti az egyéni pontversenyt, a csapatok között pedig a Mercedes-Benz áll az élen. Ezen a hétvégén olasz nagydíj zajlik Monzában, ugye tegnap voltak a szabad edzések, és nagyon szoros küzdelem várható. Az első edzést Charles Leclerc, még a másodikat George Russell nyerte meg, ma pedig ugye folytatódik az időmérő edzésekkel. Kíváncsian várjuk, hogy szeptember 6-án vasárnap ezt a monzai futamot kinyeri majd. Ugye a monzai Autódromo Nazionale Monza a Forma 1 abszolút temploma, így szokták emlegetni, a naptár leggyorsabb és egyik legtörténelmibb helyszíne. A naptár, ha már azt mondtam, hogy a leggyorsabb pályaként tartja nyilván, mármint a Forma 1-es naptár, ahol a pilóták a kör közel 80%-át padlógázon teljesítik. A cél egyenesben a végsebesség, akár meghaladhatja 350 km/h is. Mivel a pálya szinte csak hosszú egyenesekből és lassú sikánokból áll, a csapatok ide fejlesztik a legkisebb, szinte teljesen lapos hátsó szárnyaikat, hogy minimalizálják a légellenállást. A pálya mellett a mai napig áll az 1950-es években használt hatalmas dőlésszögű, döntött kanyarokból álló ovál pálya, amely ma már csak ipari műemlék, de megtekinthető. Egyébként a Ferrari fanatikus olasz szurkoló tábora minden évben vörös tengerbe borítja a lelátókat. A monzai dobogó, amely pódiumként benyúlik a célegyenes fölé, nos, az alatti ünneplés a sportág legikonikusabb látványa. És hát azért ehhez a pályához rekordok, emlékezetes futamok is kapcsolódnak, meg meglepetés győzelmek, hogy a mai időmérő mit hoz, hogyan alakul, és kiindulhat az első rajtsorból a holnapi futamon, hát az is meglepetés, de azt gondolom, ha már meglepetés, akkor talán az is, hogy a Ferrari Michael Schumacher előtt tiszteleg, oly módon, hogyha nézni fogják egyébként a futamokat, akkor ezzel találkozni fognak, hiszen a Ferrari Michael Schumacher emléke és öröksége előtt az olasz nagydíjon teljes egészében tisztelegni fog, mivel pont 30 éve, hogy a német legenda csatlakozott a Maranellói csapathoz, és 20 éve, hogy itt aratta utolsó monzai győzelmét vörösben, tehát a Ferrari egy rendkívül látványos, érzelmes hétvégével készült a hazai közönség előtt. Charles Leclerc és Lewis Hamilton versenyautói egy egyedi festést kaptak. Az autók orrán helyet kapott a Schumacher bukós isakjáról jól ismert 7 csillag, amely a 7 világbajnoki címét jelképezi, ráadásul a vörös szín árnyalatát is az 1996-os F310-es modellhez igazították, amellyel Schumacher az első monzai Ferrari győzelmét aratta. A pilóták és a csapattagok olyan retro stílusú ruházatot fognak viselni ezen a hétvégén, amelyen jól látható a német bajnok személyes logója és a 7 bajnoki csillag. A tiszteletadás részeként a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is pályára lép Monzában. Bemutató köröket tesz Schumacher egyik legdominánsabb autójával, a legendás Ferrari F2002-essel. A pálya mellett Milánóban egyébként kiállították Schumacher 1999-es Ferrari F399-es versenyautóját a szurkolók számára. Tehát ha meg akarják nézni, hogy milyen ez a festés élőben,
akkor érdemes követni a hétvégi programot. A monzai futam, a hétvégi Forma 1-es verseny egyértelműen Mihály Schumacher emléke és öröksége előtt tiszteleg. Amúgy pedig azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas futamot lejszhetnek végig a Forma 1-es rajongók. Most 10 óra 38 perc van, Ray Daltonnal jövünk, itt lesz a Follow the Flow, Kollányi Zsuzsék a Kelemen kabátban, 11 órakor hírek, utána pedig indul a Kívánság műsor, maradjanak velünk.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A közelmúltbeli esőzések kismértékben javították a talaj felszíni rétegének vízháztartását Szlovéniában, de Kocsevje, Bela Krajna, Dolenska, Posavje, valamint Szavinska és Podravje egyes részein továbbra is súlyos szárazság van. A folyók vízszintje is alacsony, és az ország nagy részén a talajvíz állapota sem kielégítő. Az említett régiók hagyományosan is érzékenyek a csapadék hiányra, és a jelek szerint a legutóbbi esők valóban csak a legfelső talajréteget tudták némileg meglocsolni. A mélyebb rétegekben a hiány változatlan maradt, olvasható az Agrártárca ma kiadott közleményében. A horvát idegenforgalmi közösség budapesti képviseletének adatai szerint a magyar látogatók forgalma történelmi rekordot dönt idén. Augusztusig a magyar turisták és vendégészakák száma is 7-8%-os növekedést mutatott az előző évhez képest. Míg tavaly 750 ezer magyar nyaralt Horvátországban, 2026-ban a látogatottság meghaladhatja 800 ezer főt, a vendégészakák száma pedig a 2 milliót. Persze az is sokat nyom alatban, hogy tavaly augusztusban 400 forintot kellett adni 1 euróért, idén ennél 10%-kal kevesebbet. Ratko Mladic volt boszniai szerb katonai parancsnok halálához a hágai fogvatartása alatt kapott nem megfelelő orvosi kezelés, és a túl erős gyógyszerek vezettek, jelentette ki pénteken Belgrádban Darko Mladic, az augusztus 27-én elhunyt népirtásért és más háborús bűncselekményekért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ratko Mladic fia. A család állításait egyelőre független vizsgálat nem támasztotta alá. Ratko Mladic halálának körülményeit jelenleg is vizsgálják. Holttestét csütörtökön a szerb kormány repülőgépével szállították Hágából Belgrádba, majd a Katonai Orvosi Akadémiára vitték boncolásra. Darko Mladic pénteken a temetés részleteit is ismertette. Apját hétfőn, szeptember 7-én a belgrádi Topčider temetőben 1994-ben elhunyt lánya Anna mellett helyezik végső nyugalomra. Hozzátette, a család azt szeretné, hogy a temetés méltóság teljesen, provokációk és politikai összecsapások nélkül történjen. Egyébként szombaton délben megemlékezést tartanak Ratko Mladicról a belgrádi szerb hadseregházában. Ratko Mladic szerbiai búcsúztatása és a neki szánt tiszteletadás az utóbbi napokban nemzetközi bírálatokat váltott ki. Márta Kosz bővítésért felelős uniós biztos hangsúlyozta, Mladic elítélt háborús bűnös volt, és az elítélt háborús bűnösök dicsőítésének nincs helye sem az Európai Unióban, sem a tagjelölt országokban. Pénteki hírek szerint a szlovén bővítési biztos jövő heti szerbiai látogatását lemondták. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat. Az EMET tájékoztatása szerint az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 Celsius fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban, a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorddel lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptember 6-án ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő. Ez számít az eddigi legmagasabb szeptemberi hőmérsékletnek Spanyolországban. Sport, Krisztián Cseh, szlovén diszkoszvető hatalmas formában versenyzett a brüsszeli Van Damme emlékversenyen, ahol a harmadik kísérletére elért 71 méter 29 centiméteres dobásával új versenyrekordot állított fel. Ezzel a teljesítménnyel magabiztosan utasította maga mögé a világrekorddel Mikolász Aleknát és a jamaikai Roy Stonát. A szlovén atléta ezzel a 2022-es sikere után pályafutása második összesített gyémánt liga trófeáját szerezte meg diszkoszvetésben. A kétnapos brüsszeli gyémánt liga döntő szombati programja is szintén tartogat szlovén érdekeltségeket. Tina Sutej női rudugrásban méreti meg magát, Matic Ian Gucek pedig a férfi 400 méteres gátfutás döntőjében áll rajthoz.
2: Időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz az ég, majd délután fokozatosan megnövekszik a gomoly felhőzet, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
2: MMR. A zene összeköt.
0: Kívánságműsor.
3: Már is indul a szombati kívánságműsor, közel egy órában az önök kéréseit teljesítjük, és én azt gondolom, hogy vágjunk is bele, hogy minél több kérés tudjon teljesülni, úgyhogy kezdjük egy Csepregi Éva dallal és egy társas játékkal. Attila Mihály házán hallgat bennünket, és ezzel a dallal szeretne hangolódni a hamarosan este kezdődő Neoton koncertre, úgyhogy Csepregi Évával indulunk, és aztán folytatjuk majd egy olyan dallal, amit Korda György énekel. Sok szeretettel köszöntöm az MMR szombat délelőtti stábját és a kedves hallgatókat. Kedves Tünde, szeretnénk kérni és férjemmel meghallgatni Korda Györgytől Téged tőlem már nem vehetnek el című számát. Marika és Feri Körmendről küldte az üzenetet. Csodás napot és minden jót kívánnak a hallgatóknak. És ha van telefonálunk, akkor már is meghallgatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, kedves Tünde! Szép üdvözlet!
3: Üdvözlöm!
4: Ilyen Mária vagyok, és szeretnék a zeneszámot meghallgatni, az a Sárga Lilium.
3: Az a Sárga Lilium, és Aracki László lesz az előadó, jó?
4: Igen, igen.
3: Köszönöm szépen, Mária!
4: Érzsinek és Betinek.
3: Eljut hozzájuk, mert hogy hallgatják a rádiót, úgyhogy köszönöm szépen, Mária. Vigyázzon magára, jó egészséget, viszont hallásra, és van még egy telefonálónk, vagy nincs, de van. Halló! Üdvözlöm a hallgatót!
5: Vágó Tündikém Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitu Elmúltak az évek című számot. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiba, Angélába, Marikába, meg a Tornyi Marika barátnőmmel hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítettek kérésem, további szép napot, gyönyörű szép hétvégét kívánok minden kedves rádió hallgatójának. Nektek meg jó erőt, egészséget, jó munkát kívánok az egész stábnak.
3: Köszönjük
5: szépen.
3: Köszönjük szépen, Jutka, szép hétvégét, további jó rádiózást kívánunk. Köszönöm.

gyere vissza már. Meg kell értened, túl büszke voltam. Tedd meg az első lépést, ne gondolj semmi rosszat rólam.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort. Vannak üzenetek, de vannak telefonálóink is. Jó napot kívánok!
1: Szép üzenet üdvözlöm önnek, és a Goránnak a stúdióban, külön az ön családjának, és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakák és nappalok.
0: Éjszakák és nappalok. Szécsi Pál jó lesz?
1: Igen.
0: Jó, Szécsi Páltól.
1: Köszönöm. Szép üdvözlet, Ini, a viszonthallásra.
0: Minden jót kívánunk, kedves Ili, jó egészséget, vigyázzon magára, és szép hétvégét kívánok.
1: Nagyon szépen megköszönöm, tündékém.
0: Minden jót, tehát jön hamarosan Szécsi Pál, és van-e még telefonálunk? Halló, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm, kedves Erzsi.
2: Balázs Palitól szeretném meghallgatni Nélküled mond, mi lesz holnap című dal.
0: Nélküled mond, mi lesz holnap, Balázs Pali, és akkor Erzsinek küldjük Pacsára. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot!
0: Önnek is csodás napot kívánok, viszont hallásra! És van itt nekünk egy üzenetünk is, kedves Tünde, egy Zámbó Jimmy dalt szeretnék meghallgatni, a Könnyeiddel című zeneszámot. Köszönöm a lehetőséget, Ibolya Puszta Szent Lászlóról.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort Zambó Jimmy után. Mindjárt megtudjuk, hogy milyen dalt fogunk játszani. Van telefonálunk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm, drága Tünde. Én a Queen-től szeretném a Don't Stop Now-t meghallgatni.
0: Rendben, és akkor Valéria, ugye? És Zalaegerszegre.
1: Igen,
0: rendben, Valéria. Küldjük már is a dalt, és köszönjük szépen, hogy a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatja. Nagyon szép
1: mindig
0: hétvégét kívánunk.
1: Önnel játszottam, Szilvester.
0: Nagyon. Igen, tudom. Köszönjük szépen. Szép hétvégét.
1: Viszont hallásra.
0: Van-e még telefonálunk? Halló?
2: Üdvözlöm, kedves Tünde. Szóval vagyok Szombathelyről.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném meghallgatni a Sunamonda együttestől Meghalnak csillagok is egyszer.
0: Rendben, előkeressük a dalt, és küldeni fogjuk hamarosan. Köszönjük szépen. Szép hétvégét önnek is. Minden jót, viszont hallásra. És vannak itt még kérések. Ábrahám László Nagyszalánco hallgat bennünket, és bikini dalt kér tőlünk, úgyhogy hamarosan a bikini fog zenélni. Tőlük a Szép vagy című felvétel érkezik, és itt van egy másik üzenet. Kedves szerkesztőség, a szombati kívánság műsorban szeretném meghallgatni az Edda 3x című számát. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Lívia Lentiből.

11 óra 51 perc van, maradt még néhány kérésünk. E-mailben érkeztek, kedves MMR, a szombati kívánságműsorban szeretném, ha lejátszanák az AVS-től a Viszlát nyár című dalt Siklósi Őrs születésnapjának emlékére. Üdvözlettel Mónika Lentiből küldte az üzenetet. És aztán van itt nekünk egy másik kérésünk. Lucskai Betty írt, Rúzsa Magdi dalt kérek, a választás ránk bízta, és Betty írt nekünk Palimból, kedves Tünde, a kívánságműsorban szeretném kérni Ákos, nem kell más vigasz című számát, úgyhogy ez még belefér a mai kívánságműsorba. Ákossal zárjuk ezt a mai délelőttet, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatták. Gyorsan, mielőtt tovább lépnénk, egy rendőrségi felhívás, ugyanis tegnap Kuzma egyik határmenti üzletében rablás történt, szeptember 4-én nem sokkal déli 12 óra előtt a rendőrséget értesítették. Az információk szerint egy fegyveres férfi lépett oda az eladóhoz, és a napi bevételt követelte, majd annak birtokában gyalogosan az üzlet mögött az erdő irányába menekült a helyszínről. A rendőrök azonnal elkezdték a nyomozást és a keresést, útlezárásokat állítottak fel a környéken, és jelenleg is intenzíven keresik a menekülő elkövetőt. Itt kérik a lakosság segítségét, a férfi 170 centi magas, fekete ruházatot viselt, arcát teljesen takaró maszk volt rajta, ami nyilván most már nincsen, és a rablás során akcentussal beszélt, Steyer akcentussal, mivel az illető fegyveres, kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közelítsenek és ne kíséreljenek kapcsolatba lépni vele, hanem inkább értesítsék a legközelebbi rendőrőrset, vagy hívják a 113-at, anonimman pedig a 08012-00-as névtelen bejelentő vonalon lehet jelentkezni. A rendőrség köszöni a lakosság segítséget. Mi pedig köszönjük szépen a délelőtti figyelmet. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, nevében köszön el a műsorvezető Cseresnyi Tünde, a következő 7 órában Kovács Sándor várja majd önöket, mi pedig holnap ugyanígy 17:30-tól jövünk.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Korán hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak címszavakban.
2: Jelez János a miniszterelnök António Costával az Európai Tanács elnökével találkozott pénteken.
1: Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában.
2: Muraszombatban ma tartják a Muravidéki Sonka és Gibanica Fesztivált.
1: A magyar kormány december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet.
2: Az amerikai elnök különleges képviselő ezen a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogatnak, hogy a háború befejezéséről tárgyaljanak.
1: Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek. Élükön a szlovéniai történésekkel, tartsanak velünk! Az EU hosszú távú költségvetéséről szóló tárgyalásokon Szlovénia számára a legfontosabb prioritások az élelmiszer, az energia és a kiberbiztonság, valamint a védelem lesznek, jelentette ki Janez Janša miniszterelnök, miután pénteken a brdói kormányzati rezidencián találkozott António Costával, az Európai Tanács elnökével.
2: A két vezető megbeszélésének fő témája az Európai Unió 2028-2034-es időszakra vonatkozó többi pénzügyi kerete volt. Janez Janša szlovén miniszterelnök a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a tárgyalások során Szlovénia nem kíván merev vörös vonalakat meghúzni, ugyanakkor a biztonság és a fejlődés egyensúlyára törekszik. A felek egyetértettek abban, hogy a tagállamok közötti megállapodást a hosszú távú uniós költségvetésről ideális esetben még az év végéig tető alá kellene hozni.
1: Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában.
2: Ennek jegyében szeptember 5-én utcafesztivál lesz Ljubljanában, a Zsidó Kulturális Központban megnyílik a sajó kiállítás és bemutatják Fahy Déva örökségét. A zsidó street foodon a Fludni történetet ismertetik. Kertész Imre, Kadisz a meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés szombaton 12 óra előtt 15 percen kezdődik, majd a holokauszról szóló beszélgetéssel folytatódik. Este fél 8-kor a Fesztivál Akadémia Budapest Odák és Legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. A vasárnapi programból kiemeljük az Oscar-díjas Saul fia film vetítését és a beszélgetést Tőrin Géza színésszel. A széleskörű programtárs szervezője a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ.
1: Ma délelőtt 10 órakor vette kezdetét a 16. Muravidéki Sonka és Gibanica Fesztivál Muraszombat központjában a Szlovinska ulica területén.
2: A rendezvény egészen este 20 óráig tart, és a szalábbi programokkal várja látogatókat. Névadó Muravidéki Sonka és a Muravidéki Gibanica mellett olyan helyi ételeket is meg lehet kóstolni, mint a bogrács, lángos, dödölle, tepertő vagy a krajszka klobasza. Számos kiállító kínálja biofinomságait, valamint európai oltalom alatt álló szlovén termékeit a standokon. Egész nap népszerű fellépők szórakoztatják a közönséget.
1: Magyar Péter péntek este bejelentette, hogy párhuzamosan a magyar közlönyben is megjelent, hogy a kormány december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon.
2: Ennek a keretrendszernek vannak olyan elemei is, amelyekről az Európai Unió Bírósága korábban kimondta, hogy ellentétesek az uniós joggal. Ezért is szabad ki egyszeri 200 millió eurós bírságot, és a napi 1 millió eurós bírságot is emiatt kell fizetni. Így már majdnem 1 milliárd eurónál tart a jogvitára. A Euronews korábban arról írt, hogy Brüsszelben többen azt tekintették előrelépésnek, ha Magyarország nem csak ezt, hanem egy másik vonatkozó intézkedést is hagyna lejárni. Magyar korábbi nyilatkozatai alapján erre nem volt túl sok esély, és a mostani bejelentésben látszik, hogy valóban nem is ezt az utat választotta a magyar kormány. Ez amúgy ezért is érdekes, mert a Magyar Helsinki Bizottság éppen pénteken adott ki közleményt arról, hogy szerintünk nincs szükség a 2016-ban bevezetett és szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzet további fenntartására, és annak jogalapja is hiányzik.
1: Yeah. Egyiptom, Törökország és Görögország a magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja a szervezett utazásoknál 2026-ban. A közel-keleti válság miatt ugyan kezdetben visszaesett a kereslet, a foglalások azonban már meghaladták a tavalyi szintet, hangzott el a budapesti sajtótájékoztatón.
2: Magyarországon az egyiptomi foglalások száma 34%-kal nőtt idén 2025-höz képest, míg a török és görög foglalásoknál 13, illetve 8%-os növekedést mértek. Albánia és Bulgária továbbra is népszerű célpont. 2024-ről 2025-re a foglalások száma 78, illetve 90%-kal nőtt. A válság kitörése után közvetlenül megugrott a spanyol foglalások aránya is.
1: Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig 56 megbetegedést jelentettek.
2: Horvátországban pénteken közölte a közegészségügyi intézet, hogy az év eleje óta 10 nyugat-nílusi vírusfertőzést jelentettek. Hat embernél súlyosabb klinikai kép alakult ki, ezért kórházi kezelésre szoroltak, 4 fertőzés pedig tünetmentes volt. Halálesetet nem regisztráltak. A legfrissebb elérhető adatok szerint Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Montenegróban és Szlovéniában nem jelentettek nyugat-nílusi vírusfertőzést 2026-ban.
1: 5 uniós tagállam, köztük Dánia, Görögország, Ausztria, Németország és Hollandia a jövő év elejére szeretne megállapodni egy EU-n kívüli országgal, feltehetően Ugandával vagy Ruandával, hogy egy olyan visszatérési központot hozzanak létre, ahova 2027-től az elutasított menedékkérőket küldenék.
2: Több európai ország már megpróbálkozott a probléma külföldre telepítésével, de közülük Nagy-Britannia időközben felhagyott az illegális bevándorlók Ruandába toloncolásával. Az Albániában létrehozott, Olaszország által irányított bevándorló központok pedig jogi problémákkal szembesültek, és a befogadási folyamat lassan halad.
1: A Volkswagen 89 éves történetének legmélyebb átalakítására készül. A már folyamatban lévő leépítéseken felül újabb 50 ezer munkahelyet szüntetnének meg, így összesen mintegy 100 ezer állás tűnhet el a vállalatcsoportnál.
2: Európa legnagyobb autógyártója megfelezni modell kínálatát, egyszerűsíteni a szervezetét, miközben 4 németországi üzem hosszú távú jövő és bizonytalanná vált. A döntés nem pusztán egy vállalat válságáról szól, az mutatja, milyen mély szerkezeti átalakulás zajlik az egész európai autóiparban.
1: Donald Trump amerikai elnök különleges képviselői Steve Witkoff és Jared Kushner ezen a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogatnak, hogy a háború befejezéséről tárgyaljanak, írta az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
2: Witkoff és Kushner szombaton, szeptember 5-én a Kremlben találkoznak Vladimir Putyin orosz elnökkel, majd vasárnap, szeptember 6-án Kijevbe utaznak, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalnak. Ez lesz Witkoff és Kushner első kijevi látogatása Trump második elnöki ciklusának kezdete óta.
1: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szombaton bejelentette, közvetítésével helyi tűzszünet lépett életbe annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizsiai atomerőmű külső áramellátását.
2: Az Ukrajnában található, orosz ellenőrzés alatt álló atomerőmű augusztus 20-a óta külső áramellátás nélkül működik, és veszélyezteti dízelgenerátorokra támaszkodik a létfontosság a biztonsági rendszerének hűtéséhez. A NAO közlése szerint folytán vannak az erőmű dízelolaj tartalékai, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti, ha csak nem állítják helyre az áramellátást, vagy nem gondoskodnak az üzemanyag pótlásáról. Az ukrán szakemberek szombaton kezdik meg az áramvezetékek javítását, miután az érintett területet aknamentesítették, tette hozzá az ügynökség.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy egy órás patthelyzet után lőtte agyon a New York-i rendőrség azt a férfit, aki pénteken hajnalban a Brooklyn híd tartókábelén állva előbb azt mondta a járőröknek, hogy bomba van nála, és meg akar halni, majd késsel a kezében közelített feléjük.
2: A járőrök felszólították, hogy dobjanak a kést, és próbálták rávenni, hogy biztonságosan hagyja el a hidat. A nyomozó közlése szerint, amikor a férfi mintegy egy méternyire ért a sor elején álló rendőrhöz, a késsel a rendőr felé lendült, mire az egyik járőr rálőtt. A férfit kórházba szállították, ahol megállapították a halálát. A lövöldözés alig néhány nappal azután történt, hogy a rendőrök a Times Square-en lőttek agyon egy nőt, aki halálra késelt egy 32 éves asszonyt, és megsebesítette egy 68 éves férfit.
0: Sport.
1: Szabó Rudolf rövid foci hírével indítunk. Két hazai vereség után újra győzött a NAFTA 1903. A szlovén élvonal 8. fordulójában a lendvaiak 3-1-re múlták felül a sereghajtó Radomljét. A 9. fordulóban a NAFTA jövő pénteken Grosszuplébe látogat. A Krim OTP Group Mercator kézilabda csapata ma játssza nyitó mérkőzését a Női Bajnokok Ligája csoportkörében. Az A csoportos együttes 16 órakor román riválisát, a CSM Bukurestit fogadja a Stožice sportcsarnokban. A 2026-os Vuelta kerékpáros körverseny 14. szakasza Zsámbor rajtól és a nehézhegyi befutóval rendelkező Sierra de la Pandera emelkedőjén fejeződik be. A 154,5 km hosszú útvonalon 4100-4300 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a versenyzőknek. Az összetett éllovasa, Enric Mas, a piros trikóját védi ezen a szakaszon a legfőbb riválisaitól. A szlovénok közül Primož Roglič és Jakob Omerzel szeretné megvédeni előkelő helyét az összetetben. 28 év után lépett ismét pályára világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott, amely rögtön az egyik legerősebb ellenféllel, Franciaországgal találkozott Berlinben. Völgyi Péter együttese nem tudta megszorongatni a világranglista második helyezettjét, amely fölényes 99-53 arányú győzelemmel kezdte a tornát.

0: időjárás.
1: Eleinte többnyire derült lesz az ég, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és főként notrenszka nehéz záporokra, zivatarokra lehet számítani. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26 és 33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral lendve körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap első hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A debreceni virágkarnevál több mint 50 éves múltra tekint vissza, és mára nem csak Debrecen, hanem egész Magyarország egyik legismertebb rendezvényévé vált. A leglátványosabb része természetesen a virágkocsik felvonulása, amelyek hatalmas méretű, különleges kompozíciók, és elkészítésükhöz több százezer szál élő virágot használnak fel.
0: Következő és egyben utolsó nyári adásunkban Borsos Flórával Debrecenbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: MMR. Időjárás.
1: Tizenhárom óra van szombat, és szeptember 5-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig elérkeztünk az információkhoz. Úgyhogy meg is nézzük, milyen lesz az időjárásunk a mai napon, meg a következő napokban. De hát ugye indítsunk akkor Szlovéniával. És hát azt mondják a meteorológusok, hogy a déli ország részeken még többnyire derült napos időjárás lesz. Másodpedig észak irányából megnövekszik a felhőzet. És hát ugye látjuk is itt Lendva fölött is, hogy egyre több a felhő. Szlovénia több részén pedig előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok is. Valamint több helyütt keleti irányú szélre is kell számítani. A hőmérséklet egyébként 23 és 33 fok közt alakul országszerte. Muravidékre is azt mondják a meteorológusok, hogy jönnek a felhők, és a zápor zivatar is előfordulhat, de mire felhős lesz majd ugye az égbolt, a csúcshőmérséklet nagyjából 27 fok körül várható. Holnap a kezdetben még többnyire azért felhős lehet az égbolt, viszont a nap folyamán majd felszakadozik a felhőzet, és egyre több lesz a napsütés. Helyenként még mindig lehet némi keleti irányú szélre számítani. A reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok közt alakul. A nap folyamán 25 és 29 fok közt lesz a csúcsérték. A tenger melléken ott 32 fokot is mérhetnek. Hétfőn és kedden úgy néz ki egyelőre, hogy többnyire derült napos időjárás lesz, és még kicsit emelkedhetnek a hőmérsékletek, tehát jön egy kis felmelegedés majd. Egyébként pedig Muravidéken holnap hajnalban közepesen felhős lesz az égbolt, 14 fokra ébredünk, délután pedig kisé felhős égbolt mellett, tehát sok lesz a napsütés, 27 fokra számíthatunk. De nézzük meg akkor a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Krány 29 fokos, Triglav-Kedericán 12 fokot mérnek. Ljubljanában 29 fokot mutatnak a hőmérők. Maribor 24 fokos. Muraszombat úgy szintén 24. Ptuj, no ott 27 fokot mérnek. Celjéből 26 fokot jelentenek. Koper 28 fokos. Koricskon 22 fok van. Lendván 25 fokot mérünk. Portoros pedig 31 fokos. Az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. Északnyugat, észak felől frontális felhőzet halad délkelet felé, így átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Elszórtan fordulhat elő, többnyire gyenge intenzitású eső, zápor eső, néhol zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megélénkül, időszakosan megerősödik, sőt néhol nem csak zivatarok környezetében, viharos lökések is kísérhetik. Délutántól veszít erejéből a légmozgás. A maximum hőmérséklet nagyrészt 25 és 34 fok között várható, napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti, déli tájakon lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23 fok közé hűl le a levegő. Vas megye kicsi felhős, 26 fok várható, a zápor zivatar kialakulhat. Zala megyére pedig azt mondják, hogy kicsi felhős lesz, 25 fok várható délután. Holnap, vagyis vasárnap. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkelet és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de egy csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit néha erős lökések kísérhetnek. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is kisé felhős lesz az égbolt, Zalára 16, Vas megyére 14 fok várható. Délután pedig Vas megye fölött derült lesz az ég, 26 fokra lehet számítani, Zala megye kisé felhős, 27 fok lesz a csúcsérték. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, sőt a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. A hőmérsékletek pedig helyenként megközelítik majd a 30 fokot. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék pedig nem lesz, a hőmérsékletek pedig már meg is haladhatják több helyütt a 30 fokot. De jelenleg hogy alakulnak, nézzük meg azokat is. Békéscsabán 33 fok van, Budapest 26 fokos, Debrecen úgy szintén, Győr 23, Pécs 28, Sármellék 26, Siófok 25, Szeged 33, Szolnok 27, Szombathely 22, Lenti 26, Keszthely 27 és Nagykanizsán is 27 fokot mutat. adnak a hőmérők. Mi pedig akkor megnézzük még azt is, hogy most mi történik jelenleg az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken zökkenőmentesen halad a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásról szerencsére nincs ír. Annyit pedig azért még az autósoknak elmondhatunk, hogy a rendőrök ma Moravidéken lent a körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét. Na a távolabbra tartóknak pedig. Steyr autópályán Slovenska Bystrica és Drámlyák Összlubjana irányában ott takarozik a forgalom, illetve torlódás alakult ki. Valamint Sentinnél is akadozik a forgalom, tehát ugye a szlovén osztrák határát kelőnél Ausztria irányában, tehát ott is kisebb torlódás alakult ki, úgyhogy akik erre tartanak, erre akkor mindenképp számítsanak. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Na ma ugye a Vinárium kilátó 11. évfordulójának ünneplése zajlik, és ezzel akkor ugye zárul is majd az idei Vinárium Fesztivál. És hát egész nap változatos programok várják a családokat, kulturális és zenei műsor, 11 órakor kezdődött már kézműves foglalkozások, gasztronómiai kínálat, Vinazrezgredom helyi borkostoló, Lendva régi fényképeinek kiállítása, valamint a Vinárium kilátó 11. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség. A kilátó egyébként ma egész nap ingyenesen lát, városközpontból pedig ingyenes körjárat közlekedik, vagyis ugye buszok mennek, és arra fel lehet pattanni, fel lehet elemenni a toronyhoz. Este pedig akkor a rendezvénytéren lent a városban ünneplésre Astrid Bernacrilla, Vlado Kalember és Novi Fossili együttes koncertjével. Tehát ma is akkor programok Lendván, úgyhogy mindenkinek bizonyára van valami, ami megtetszhet, úgyhogy álljuk is a figyelmükbe. Meg továbbra is az MMR-t, maradjanak velünk, zenével folytatjuk.

0: húzta magad után.
1: No, az UAE Team Emirates bejelentette, hogy 2032-ig meghosszabbította szerződését Tadej Pogacarral. Egyúttal véglegessé vált, hogy a világ legjobb kerékpárosa a spanyol körversenyen elszenvedett súlyos bukását követően idén már nem tér vissza a versenyzéshez. Tehát véget értek a találgatások, bár az optimisták abban reménykedtek, hogy Pogacar esetleg csodával határos módon visszatérhet a Szlovéniában egy hónap múlva megrendezendő Európa-bajnokságra. Az UAE Team Emirates ma közölte, hogy nincs értelme más sietetni a visszatérésre. A Vueltán történt bukás után Tadej ebben a szezonban már nem tér vissza a versenyzéshez, teljes mértékben a felépülésre és a rehabilitációra összpontosít. Pogacar is tisztában van azzal, hogy az ilyen sérülések után a szervezetnek hosszabb pihenésre van szüksége. Természetesen nem szerettem volna, hogy ilyen módon érjen véget a szezonom, most az a legfontosabb, hogy megfelelően felépüljek és annyi időt adjak a testemnek, amennyire szüksége van. Ez egy olyan idény volt, amely rengeteg különleges pillanatot tartogatott, és büszke vagyok arra, amit közösen elértünk, mondta Pogacar. Pogacar idén szinte verhetetlen volt, 20

Két győzelmet aratott és pályafutása során ötödik alkalommal nyerte meg az összetettben ugye a Tour de France-t. Az UAE közleményében azt is megerősítette, hogy Pogacar további két évvel meghosszabbította a szerződését a csapattal. Szlovén kerékpáros legutóbb 2024. októberében hosszabbított az Emirátusok csapatával, akkor 2030 végéig kötelezte el magát. Az új megállapodás értelmében 2032 végéig marad a csapatnál. Már a kezdetektől úgy éreztem, hogy ez a csapat az otthonom. Az évek során együtt fejlődtünk, és számos hihetetlen pillanatot éltünk át, ezért nagyon örülök annak, hogy 2032-ig meghosszabbítottam a szerződésemet, mondta Pogacar. A szlovén klasszis pontosan egy héttel ezelőtt a spanyol körversenye 8. szakaszán ugye bukott, amelynek következtében eltörte a kulcsontját, valamint megsérült a 6. nyakcsigolyája. Mi pedig akkor gyors felépülést kívánunk neki, és akkor csak pihenjen, és jövőre várjuk vissza. Most meg akkor jöjjenek a zenék!

Egy felhívás következik. A Thermal Resort Lendava névadó pályázatot hirdet a Lendvai Parafinos Thermal Vissza elnevezésére. Szervezek olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a Lendvai Thermal Vissz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Thermal Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet visel Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni. Akár még nyerni is lehet vele. Nálunk pedig jönnek a vadfruttik. Lehetek én is.

Vad fruttikésan, lehetek én is. 13 óra 50 perc a pontos idő, úgyhogy 10 perc múlva 14 óra lesz, amikor pedig ismételten jönnek friss hírek itt a Munavidéki Magyar Rádióban. Délután hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna. Maradjanak tehát velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletti Zsuzsa hírszerkesztő. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi délutánja szeptember 9-én szerdán 5 órakor kezdődik a Lendvai Könyvtár olvasótermében, ahol Császár Angéla Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes közreműködésével a Művészeti Akadémia rendes és levelező tagjainak a műveiből ad elő válogatást a jelenlévő szerzőkkel. Köztük lesz Bence Lajos, József Attila díjas muravidéki költő is. A műsort L. Simon László, az Akadémia irodalmi tagozatának vezetője szerkesztette. A Novomestoi Búvár Klub ma tartja a hagyományos 33. körka folyótisztítási akcióját. Az ökológiai irányultságú akcióban, amely a Szlovén Búvár Szövetség védnöksége alatt zajlik, megtisztítják Novomestóban a Körka folyó medrét a Lokától a Kandinszky hídig, valamint a bíróság épülete alatt. A meder tisztításában a helyi búvárklub tagjai mellett más egyesületek búvárai, horgászok és egy rafting klub is segítenek. Rédics irányából Körmend felé tartott az a lengyel zarándokokat szállító autóbusz, amely ma hajnalban elgázolt egy az úttesten kóborló juhot, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott és vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. A balesetben 6 szenvedtek könnyebb sérüléseket. A sértetlen utasokat a zalalövői tornateremben helyezték el, ahonnan a kora délutáni órákban induló mentesítő járattal folytatják útjukat. Tűzhalat, más néven oroszlán halat fogtak ki búvárok Trogirnál, amelyre 13 méter mélyen bukkantak. A tűzhal invazív faj, amely az elmúlt években már egyre elterjedtebbnek számít az Adrián, gyakorlatilag nincs természetes ellensége. Bár az embereket nézve nem támadó természetű hal, megérinteni egyáltalán nem célszerű. Szúrása rendkívül fájdalmas és veszélyes, súlyos következményekkel járhat, és mindenképp ajánlatos orvoshoz fordulni. Mérge ugyanakkor hőérzékeny. Ha a megszúrt testrészt a szúrás után 40-45 fokos vízbe merítik 30-90 perces időtartamra, ügyelve az égési sérülések elkerülésére, úgy semlegesíthető. Ugyanaz Adrián leginkább mélyebb területeken észlelték, Egyiptomban a felszín közelében is lehet találkozni, meglepően nagy példányokkal is. Horvátországban Lastovo és Visz szigeténél észlelték a legtöbb tűzhalat. A tűzhal mérge ödémát és gyulladást okozhat, a további tünetek között felléphet szédülés, hányinger, légzési nehézség és az érintett terület átmeneti bénulása. Történelmi csúcsra emelkedett a dízel ára pénteken az Egyesült Államokban. Az országos átlagár gallononként 5,85 század dollár volt, szemben a csütörtöki 5,78 század dollárral. Az árak február vége óta folyamatosan emelkednek az iráni háború miatt. Az utóbbi időben az orosz-ukrán háború negyedik évének eszkalációja tartja fenn a drágulást, írja az NBC. Donald Trump elnök kedden a Fehérházban tárgyalt a finomítókkal a fogyasztói terhek enyhítéséről, ám nem világos, vállaltak-e konkrét kötelezettséget a már amúgy is kapacitásuk határán működő üzemek. Az NBC szerint a novemberi félidős választások közelettével a megélhetési költségek kérdése egyre sürgetőbb a Fehérház számára.
2: Időjárás.
1: Délután fokozatosan beborul az ég, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Muravidéki Magyar Rádió. a régió hangja.

Ma lenne 80 éves a rock történelem egyik legnagyobb és legkarizmatikusabb alakja, Freddie Mercury. A Queen legendás frontember 1946. szeptember 5-én született Zanzibáron, Varakha Bulsara néven. A 70-es évek elején Brian May-jel és Roger Taylorral együtt indította útjára a Queent, és hamarosan összetéveszthetetlen hangjával, extravagáns megjelenésével és elképesztő színpadi jelenlétével vált világsztárra. Olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Bohemian Rhapsody, a Somebody to Love vagy a We Are the Champions. Freddie Mercury mindössze 45 éves volt, amikor 1991-ben elhunyt. Dalai és legendás előadása azonban több mint 3 évtizeddel később is generációkat hódítanak meg. És az egyik ilyen nagy sláger már szól is itt a háttérben. Ez a Queen és a Radio Gaga.

Queen és Radio Gaga. Freddie Mercury, tehát ugye ma ünnepelni 80. születésnapját. Pedig egyetlen fellépést kellene választani, amely megmutatja, miért tartják minden idők egyik legnagyobb frontemberének, alig hanem az 1985-es Live Aid koncert lenne az. A Queen mindössze nagyjából 20 percet kapott a Wembley stadionban, mint mindenki, Mercury azonban annyi idő alatt is uralma alá hajtotta a közönséget. Több tízezer emberrel előadott híres, jó, ma már a rock történelem egy része. Mercury nem csak énekes volt, hanem igazi showman, zeneszerző és előadó, aki az operától a rockon át a popzenék szinte mindennel mert kísérletezni. Freddie Mercury tehát ma lenne 80 éves, és talán kevés zenészre igaz ennyire, hogy a show valójában megy tovább. Nálunk megy tovább, Kind of Magic-kel.

Na és Freddie Mercury 80. születésnapján érdemes felidézni pályafutásának egyik legkülönlegesebb együttműködését is. Mercury rajongott az operáért, egyik kedvenc énekese pedig a világhírű spanyol szoprán Montserrat Caballé volt. A két teljesen különböző zenei világból érkező előadó 1987-ben találkozott Barcelonában. És hamar kiderült, hogy kölcsönösen nagyra becsülik egymást. Együttműködésükből született meg a Barcelona című dal, majd 1988-ban egy teljes közös album is. A Barcelona később az 1992-es barcelonai olimpia egyik emblematikus dala lett. Mercury azonban ezt már nem élhette meg, ugye 1991. novemberében elhunyt. A közös munka azért is különleges része Freddie Mercury örökségének, mert megmutatta, hogy számára nem léteztek igazán műfaji határok. Egy rockstar és egy világhírű operaénekes találkozásában pedig megszületett a Barcelona, Mercury pályafutásának egyik legkülönlegesebb felvétele. Ebből ugye logikusan következik, hogy következik a Barcelona.

Na, Back to Black volt ez, mi pedig hamarosan majd várjuk Önöket vissza pontban 15 órakor, amikor majd ugye terápiáróval jelentkezünk. És hogy milyen témák lesznek? Hát lesz kettő téma, és az egyik. Hogy két hazai vereség után újra győzött a NAFTA 1903, ugye tegnap Kácsár Adamja volt a vendég, a végeredmény 3-1 lett, Amadej Marosa kétszer talált be, míg Josip Iván Zorica a harmadik gólt szerezte a NAFTA színeivel, és hát akkor... Egy összeállítás erről Szabó Rudolftól a terápiáróban. És lesz egy másik összeállítás és egy érdekes téma, ugyanis a Gulicskai Naturpark munkatársa idén először ellenőrizték a mocsári teknősök jelenlétét Hodos és a Krizsevci tónál. És a Hodosi tónál kapott eredmények biztatóak, 12 különböző példányt regisztráltak, és hát ugye ez az egyetlen őshonos édesvízi teknősfaj nálunk, és úgy tűnik, hogy ezen a területen szaporodik is, és ez mindenképp jó hír, na erről akkor majd többet hallhatnak Szabó Szuzitól a terápjáróban. Úgyhogy ez a két téma várja majd Önöket 15 órakor, számítunk a figyelmükre.

Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet

0: Szombat van, szeptember 5-én is következik a terepjáró, benne pedig ma két téma várja önöket, úgyhogy ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk, mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk. Két hazai vereség után újra győzött a NAFTA 1903. A lendvaiak a szlovén élvonal 8. fordulójában 3-1-re múlták felül a sereghajtó Radomlét. A gólok a második félidőben születtek. Marosa duplázott, a harmadik lendvai találatot pedig Zorica szerezte. A vendégeknél Ikena volt pontos. Szabó Rudolf riportja következik.
1: A NAFTA lendületesen kezdte a mérkőzést, és már a 7. percben megszerezhette volna a vezetést. Porredos azonban kihagyta a nagy helyzetet. Ezt követően a vendégek többet birtokolták a labdát, de komoly veszélyt nem jelentettek a lendvai kapura. A 29. percben Martincsics több mint 20 méterről próbálkozott, Erjáosik azonban védett. A Radomlya játékosa a 37. percben is helyzetbe került, 2 perccel később pedig ismét a hazai kapus hárított. A második félidőben viszont teljesen megváltozott a játékképe. Az 51. percben Zorica passza után Márosa lőtt a hálóba, és ezzel vezetéshez juttatta a NAFTA-t. A vendégek azonban mindössze 2 perc múlva egyenlítettek. Ikena használta ki a lendvai védelem hibáját és találta a kapuba. A NAFTA azonban gyorsan válaszolt. Az 56. percben Márosa megszerezte második gólját is. A lendvai támadó ezzel már 6 találatnál jár a bajnokságban. A hazaiak a folytatásban is veszélyesebbek voltak. A 77. percben a csereként beállt Pichler cselezett a 16-oson belül, majd Zoricához passzolt, aki 5 méterről a kapuba lőtt, kialakítva a 3-1-es végeredményt. A horvát játékos góllal és gólpasszal zárt a mérkőzést, ma délután pedig már férjként folytatja, hiszen házasodik a NAFTA hetese. Hála Istennek, hogy 3 nehéz mérkőzés után végre győztünk és megszereztük a 3 pontot. Ma eljött a győzelem pillanata, egy nappal az esküvőm előtt, így ünnepelhetünk. Túléltük az első félidőt, aztán néhány dolgon változtatnunk kellett. A második félidőben már úgy jöttünk ki a pályára, ahogy kellett. A futball megjutalmazott bennünket. Megtérült mindaz, amit az elmúlt 3 mérkőzésen belefektettünk. Úgy gondolom, hogy egy ilyen csapat ellen nehéz pontokat szerezni, de az a legfontosabb, hogy nagyon jól játszottunk, mert a végén minden megtérül. A NAFTA többek között a jól beállt cseréknek köszönhetően tudott győzni. Jáša Rágics helyett a szünet után Vidnyánszki állt be, aki az első gólnál vette ki a részét az akcióban, és összességében is nagyon jó teljesítmény nyújtott tegnap a fiatal magyar középpályás.
2: Igen, fél időben megbeszéltük, hogy hogy is kéne csinálni a dolgokat, és szerintem azon múlott. Tehát elemeztük, hogy nem nagyon sikerültek a dolgaink az első fél időben, hogyan kéne pressingelni, hogyan kéne kihozni a labdát. Ezt második fél időre összeraktuk, úgyhogy szerintem jól is sikerült. Úgyhogy.
3: Az is segített, hogy elég hamar meg volt a gól, tehát akkor könnyen volt egy kicsit, ugye egyenlített a Radomlé, de meg volt a lendület ennek ellenére.
2: Igen, szerintem felszabadult a csapat a első gól után, és utána már jöttek. Sajnos egyből rá tudtak gólt lőni, de úgy kézben tartottuk szerintem a második fél időben a meccset, és tényleg jöttek magától a gólok, meg a lehetőségek. Igen, lehetett volna több is, de hát ne legyünk elégedetlenek, szóval azért ez 3 pont, 3 gól, és hát készülünk a következő meccsre. Igen, végre nyertünk, hogy én is itt vagyok, szóval ez volt így az első. Tényleg nagyon jó érzés, meg jó érzés, hogy az edző bízik bennem, szóval egyre több játék lehetőséget kapok, és ezzel megpróbálok élni is. Úgy gondolom, hát ez nagyon kellett, mert 3 mérkőzés volt, mind 3 kiki meccs volt, de sajnos nem jöttek a pontok, és ez is úgy tűnt az első fél idő alapján, hogy ez egy szoros kiki meccs lesz, úgyhogy ez most nagyon-nagyon kellett ez a 3 pont itthon, és hát remélhetőleg megtartjuk ezt, és jövő héten ugyanígy tudjuk folytatni.
1: A hajrában Pridgar, a vendége kapusa kétszer is nagyot védett, így a NAFTA nem tudta tovább növelni előnyét. 3 nehéz mérkőzés után a NAFTA tehát ismét győzött, köszönhetően az erős második félidőnek. Baldomero Hermoso Herrera, a NAFTA spanyol vezető edzőjét hallják.
4: To be honest, we think that maybe was difficult for us to interpret the kind of match that we have today after three opponents like Maribor, Ljubljana and Celje.
1: Őszintén szólva úgy gondolom, hogy a Maribor, a Ljubljana és a Celje elleni három mérkőzés után talán nehéz volt megfelelően felkészülnünk egy ilyen találkozóra. Az első félidő kiegyenlített volt, de védekezésben sokat szenvedtünk. A labdával nem voltunk elég határozottak, és egyetlen igazán nagy lehetőségünk sem volt. Szerencsére a második félidőben feljebb toltuk a játékot, az ellenfél tér felén futballoztunk, és sok helyzetet alakítottunk ki. Úgy gondolom, megérdemeltük ezt a győzelmet, nem csak a mai mérkőzés, hanem az előző három erős ellenféllel szembeni találkozó miatt is. Nagyon örülünk, elsősorban a szurkolóink miatt. Az elmúlt héten megmutatták, hogy bíznak a csapatban és abban a munkában, amit nap mint nap végzünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nekik is örömet tudtunk szerezni. Az első fél időben változtatnunk kellett, ezért Vidnyánszkit középpályásabb szerepkörben játszottuk. Természetesen ez nem Jáša Rágicsról szólt. Egyszerűen változtatnunk kellett, amikor láttuk, hogy nem működik megfelelően a játék. A második fél időben már jobb teljesítményt nyújtottunk. Nagyon szükségünk volt erre a győzelemre, és végül sikerült megszereznünk.
4: We are especially happy because the victory was so necessary for us and we win it.
1: A Lendvaiak 10 ponttal feljöttek a tabella felső felébe, míg a Radomlje 5 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. A Nafta a 9. fordulóban pénteken Grosszupjéba látogat.
0: A Goricskói Naturpark munkatársai idén először ellenőrizték a mocsári teknősök jelenlétét a Hodosi és a Krizsevci tónál. A Hodosi tónál kapott eredmények biztatóak, ugyanis ennek a ritka és veszélyeztetett fajnak nem kevesebb, mint 12 különböző példányát regisztrálták. A fiatal példányok jelenléte arra utal, hogy a mocsári teknős az egyetlen őshonos édesvízi teknősfaj nálunk, amely ezen a területen szaporodik is. Krisztián Malácsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Múltbéli alkalomszerű adatok alapján úgy döntöttünk, hogy ellenőrizzük a mocsári teknősök jelenlétét a Goricskói Naturpark területén található egyes tavaknál. Bár mesterséges tavakról van szó, ezek már meglehetősen régiek és részben átengedettek a természetes fejlődésnek. Ebből kifolyólag arra számítottunk, hogy a teknős populáció nagyobb lesz, mint amire ezek az alkalomszerű adatok utalnak. A múltban más szervezet együttműködve már ellenőrizték a mocsári teknős jelenlétét a ledavatónál. A jelenlétüket megerősítettük, de úgy tűnik, hogy az ottani populáció nem túl nagy, vagy nem sikerült befognunk őket, vagy pedig rossz időpontban végeztük az ellenőrzést. Idén viszont úgy döntöttünk, hogy egy kicsit komolyabban közelítjük meg a dolgot méghozzá önállóan, saját szervezésben. Kezdésnek a Hodosi és a Krizsevci tavat választottuk. A Hodosi tó valamivel nagyobb a Krizsevcinél, és részben természetesebb is. A Hodosi tónál egy hatalmas meglepetésben volt részünk, ugyanis gyakorlatilag abban a 12 csapdában, amellyel a jelenlétüket ellenőriztük, 12 teknőst is fogtunk. Ez azt bizonyítja, hogy valóban erős ott a populáció, és még örömtelibb, hogy fiatal teknős fiókákat is találtunk. Ez a bizonyíték arra, hogy jelenleg is szaporodik. Hogy elkerüljük a félreértéseket, ezek nem olyan csapdák, amelyek bármilyen módon megsértenék a teknősöket, hanem csupán lehetővé teszik, hogy idéglenesen befogjuk, megmérjük, lefényképezzük őket, meghatározzuk a nemüket és ellenőrizzük, hogy egészségesek-e. Ezután pontosan ugyanazon a helyen szabadon engedjük őket. Ez a vizsgálat 5 percig tart. Bár ez jelent némi zavarást a mindennapjaikban, a zavarás nem olyan jelentős, és ha nem ismétlődik túl gyakran, nem jelent nagyobb stresszt a teknősök számára.
6: Ni tako strašno in če se to preveč ne ponavlja, za želve ne predstavlja kakšnega večjega stresa.
7: Mit kell tudni a mocsári teknősről?
6: To je naša edina autohtona želva, sladkovodna želva.
5: Ez az egyetlen őshonos édesvízi teknősünk, amely a szárazföldi belvízi vizekhez kötődik. Legszívesebben tavakat, lassan folyó vizeket, patakokat vagy akár folyókat választ élőhelyül, de a gyorssodrású részeket kerüli. Természetesen elengedhetetlen a mocsári növényzet jelenléte is, ahol el tud bújni és ahol szaporodni is tud.
7: Hogyan lehet megelőzni a nem őshonos teknősök betelepítését?
5: Ez meglehetősen összetett feladat. Úgy a lakosság körében végzett szemléletformálás, mint az idegenhonos teknősök kiszűrése terén. A probléma az, hogy ezek a nem őshonos fajok elsősorban vörösfülű ékszerteknősök. Ezeket a teknősöket kisállatkereskedésekben vásárolják. Majd amikor a teknős elér egy bizonyos méretet, vagy a gazdája egyszerűen megunja, esetleg megszökik, az állatok a természetben kötnek ki. A mi régión kiválóan megfelel nekik, így normálisan szaporodnak is. A problémát két szempontból jelentik. Az első gond az, hogy ugyanazzal a táplálékkal, ugyanazzal a zsákmánnyal élnek, mint az őshonos teknősök. A másik szempont pedig az, hogy a kifejlett vörösfülű ékszerteknősök akár a mocsári teknősök fiókáira is vadászhatnak. Lényegesen agresszívabbak, és a mi környezetünkben gyakorlatilag sikeresebbek is.
7: Nyilatkozta rádiónknak Krisztián Malácsics, a Goricskoj Naturpark szakmunkatársa.
0: Szeptember 5-e van, szombat, és a terepjárót hallhatták, amit ugye megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást és jó böngészést kívánunk!

Az volt a Kuplung együttes, amely ugye a filmből következett, ahol pedig Presser Gábor dalait énekelték. Megjön majd hamarosan a filmnek a folytatása is. Na minden esetre ebben az órában, illetve ezt az órát úgy indítottuk, hogy meghallgattuk a terápiárot, amit ugye 20 órakor megismétlünk, de megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. És ugye nem csak ezeket a terápiárokat, más terápiárokat is, más műsorokat is, apró hirdetéseket lehet szívküldiket küldeni. Tehát sok mindenre használható a honlapunk, úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe. mmr.si. Jön Otzolcsó Mácsó, meg Antal Timi lesz velünk.

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer

George Clooney a Velencei Film Fesztiválon mesélt arról az apai tanácsról, amely gyerekkora óta meghatározza a gondolkodását. Mindössze 7-8 éves volt, amikor édesapja azt mondta neki, lényegtelen mivel foglalkozik, mert egyetlen fontos felelőssége van, figyelje és kérje számon azokat, akik nála nagyobb hatalommal rendelkeznek, és álljon ki azok mellett, akiknek kevesebb jutott. Clooney szerint, ha valaki csak ennyit megtesz az életében, már sikeresnek mondhatja magát. A Sirius azt mondja, ezt az elvet próbálja követni feleségével, Amanda Clooney nemzetközi jogásszal együtt. Alapítványok többek között háborús térségekben élőknek és üldözött újságíróknak segít. Clooney elmondása szerint munkájuk révén már több mint 100 bebörtönzött újságíró szabadult ki. A Sirius különösen büszke feleségére, aki emberi jogi ügyekben nem csak felszólal, hanem jogi eredményeket is elér. Clooney szerint a hírnév egyfajta

Na, nyári lányok voltak ezek, nyári alizés, nyári edét, ugye? És hát nyár már nincs, mert hivatalosan ugye már a meteorológiai őszben járunk, és egy kis enyhe kis eső meg is érkezett most ide, Lendva környékére. Nálunk pedig mindjárt megérkezik a kis csillag is. Ha én lennék, Cibid alatt fogjuk hallani most nem a pörgős, hanem a lötyögős verzióban, mert ilyen is van belőle. Na, utána pedig jön a semmi sem tökéletes Brutti Jánostól, ami pedig nem más, mint az új hétszere száma.

Brody János, semmi sem tökéletes, és ez volt akkor a hét zeneszám, amit hallottuk, ugye önök választották a délelőtt folyamán. Egy hétig akkor ez lesz a hét zeneszám, és naponta kétszer is hallani fogjuk. Szombat van, szeptember 5-e, és egy kis zenével azért még folytatjuk. 16 órakor lesznek majd friss hírek is, jön Oledi Zsuzsanna, következő órában jelentkezik majd a hétvégi randevú is. Közben pedig ugye említettük, hogy érkezett egy kis esőlendvár, ha már el is ment, sőt most úgy tűnik, hogy a felhők mögül kicsit még a nap is előbb bújik, most kicsit ilyen változékony ez az időjárás. De hát, ez van, viszont az biztos, hogy bő 10 perc múlva friss hírek itt az MMR-en.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus végén 43.231 munkanélkülit regisztráltak Szlovéniában, ami 0,1%-kal kevesebb, mint júliusban, és 2,4%-kal kevesebb, mint tavaly augusztusban. Ez nagyon kedvező gazdasági mutató, amely a szlovén munkaerőpiac stabilitását és folyamatos erősödését jelzi. A számszerű adatok alapján két fő trend rajzolódik ki. A júliusi hónaphoz képes mért 0,1%-os csökkenés arra utal, hogy a nyári szezonalitás ellenére sem nőtt a munkanélküliség, a piac egyensúlyban maradt. A tavaly augusztushoz viszonyított 2,4%-os visszaesés hosszabb távú pozitív tendenciát és a foglalkoztatottság tartós bővülését mutatja. Csak augusztusban 3853 munkanélküli regisztrált, ami havi összehasonlításban 27,3%-kal, éves összevetésben pedig 4,1%-kal kevesebb, jelentette be ma a foglalkoztatási hivatal. A nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az 1000-et Európa szerte, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ pénteken közzétett adatai szerint. Szeptember 3-áig 1086 esetet regisztráltak 15 európai országban, közölte az ACDC. A legtöbb, 516 esetet Olaszországban regisztrálták, ezt követte Görögország 284, Spanyolország pedig 88 esettel. Magyarországon eddig egy esetet regisztráltak 2026-ban. A vírus magyarországi jelenlétére az 1970-es, 1980-as évektől van bizonyíték, 2004-től pedig már folyamatosan is itt van és országon belül is terjed. Az eddigi legdurvább évben, 2018-ban 15 ember halálát okozta a betegség Magyarországon. A nyugati nílusi vírust szúnyogok viszik át madarakról emberekre, emberről emberre nem fertőz. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. Szlovéniában még nem észlelték a fertőzést. Alekszandr Vučić, szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte, amennyiben a szombati Nisi főbizottsági ülésen megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít. Azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz az utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország irányítását. Két újabb túlélőt, egy nőt és egy kínai munkást sikerült a mentőcsapatoknak kimentenie Nepálban szombaton, 10 nappal a himalájai természeti katasztrófa után. Egy kínai állampolgárt egy vízierőmű alagútjából szabadítottak ki. Az újabb túlélővel együtt eddig összesen 3 embert hoztak ki élve a Trisuli vízierőmű létesítményeiből. Pénteken 2 nepáli munkást mentettek ki az alagútból. A hatóságok közlése szerint Nepálban 12 vízierőmű építkezésről körülbelül 900 munkás tűnt el, közülük mintegy 500-an rekedhettek alagutakban. A katasztrófa sújtotta Nuvakotban egy nőt mentettek ki egy házból. A nepáli katasztrófa védelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét a kínai-nepáli határtérségre augusztus 26-án lezúdult áradásokban, amelyeket egy gleccseromlás okozott.
2: Időjárás.
1: Délután fokozatosan beborul az ég, és főként Notranskon helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 26-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral, lendvakörzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Na ez volt a Weekend és a Blinding Lights című dalat hallhattuk tőle. 16 óra 12 perc a pontos idő, szombat van, szeptember 5-e. És menjünk tovább, méghozzá egy kis Carson Comával, meg Jude Law is ott lesz, mert így közösen jönnek. Na utána pedig akkor várja önöket, mint minden szombaton ilyen időpontban, ugye. A hétfégi randevú, így lesz ez ma is, úgyhogy maradjanak velünk, és jó szórakozást a műsorhoz.

Ez itt a hétvégi rendezvú. Befűszerezzük a szombat délutánt.

0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a mai műsorunkban. Én Ela vagyok.
1: Én pedig Flóra. A mai adásunk témája vissza a suliba, vagyis az iskolakezdés.
0: A nyári szünet után újra elkezdődött az iskola. Ezért ma arról fogunk beszélgetni, hogyan érezzük magunkat most, amikor ismét iskolapadba ültünk, mit várunk az új tanévtől, és mi hiányzott nekünk az iskolából.
1: Beszélgetünk majd a kedvenc tantárgyainkról, a barátokról, a házi feladatról, a dolgozatokról és arról is, hogyan készültünk fel az új tanévre.
0: Flóra, hogyan telt a nyári szüneted? Sokat pihentél?
1: Igen, nagyon jól telt a nyaram. Sok időt töltöttem a családommal és a barátaimmal, és próbáltam minél többet pihenni. Jó volt, hogy nem kellett minden reggel korán felkelnem és tanulnom. Neked hogyan telt a nyarad?
0: Nekem is nagyon jó volt. Sokat voltam a barátaimmal, és volt időm olyan dolgokat csinálni, amiket iskola közben nem mindig tudott. De már vártam az iskolát. Te is vártad az iskola kezdést?
1: Igen, egyszerre voltam izgatott és egy kicsit szomorú. Örülök, hogy újra találkozhattam az osztálytársaimmal, de hiányozni fog a nyári szabadság. Te mit vársz legjobban az új tanévtől?
0: Legjobban azt vártam, hogy újra együtt legyünk az osztályban, beszélgethessünk és sok közös élményünk legyen. Remélem, hogy sok jó programunk lesz. Mi hiányzott neked legjobban az iskolából?
1: Leginkább a barátaim hiányoztak. A nyáron találkoztunk néhányszor, de mégis más, amikor minden nap együtt vagytok az iskolában. Neked mi?
0: Nekem is a barátaim és az osztály hangulata. Viszont egyáltalán nem hiányzott a korai kelés. Te szeretsz korán felkelni?
1: Egyáltalán nem. Nyáron sokkal jobb volt később felkelni, és nem kellett rohannom reggel. Amikor iskola van, általában nagyon nehéz felkelni. Neked?
0: Igen, nekem is. Főleg a nyári szünet után nagyon nehéz visszaszokni a korai keléshez. Szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy újra megszokjuk az iskolai rutint?
1: Szerintem legalább egy hét. Az első napokban eléggé fáradtak voltunk, de most már talán könnyebb lesz. Te hogy készültél a sulira?
0: Először átnéztem az iskolai felszerelésemet, összekészítettem a táskámat, és megnéztem, hogy minden füzetem és írószerem megvan-e. Te már megvetted az összes új tanszert?
1: Igen, a legtöbb dolgot már megvettem. Szerintem az új füzetek, tollak és minden olyan dolgot, ami egy kicsit érdekesebbé teszi az iskola kezdést. Te szereted az új tanszereket?
0: Igen, nagyon. Szerintem az új füzetekkel és tollakkal még a tanulás is kicsit jobb érzés. Melyik tantárgyak okoznak legtöbb örömet neked?
1: Én legjobban a magyart és az angolt várom, mert nagyon szeretem a nyelveket. Jó érzés, amikor egyre több mindent megértünk és ki tudunk fejezni egy másik nyelven. Neked melyik a kedvenced?
0: Nekem a történelem az egyik kedvencem, mert érdekesnek találom a régi eseményeket, és az, hogyan változott a világ. Van olyan tantárgy, amit egyáltalán nem szeretsz?
1: Nincs olyan tantárgy, amit teljesen utálnék, de vannak olyanok, amelyekből sokkal nehezebb tanulnom. Főleg akkor nehéz, amikor sok anyagot kell rövid idő alatt megtanulni. Neked melyik tantárgy okozza a legtöbb nehézséget?
0: Néha a matematika, főleg amikor bonyolultabb feladatokat kapunk. Szereted a dolgozatokat?
1: Nem igazán. A dolgozatok előtt mindig egy kicsit izgulok, még akkor is, ha felkészültem. Szerintem mindenki jobban szeretné, ha kevesebb dolgozat lenne. Te hogy készülsz fel egy fontos dolgozatra?
0: Általában először átnézem az egész tananyagot, utána pedig megpróbálom megtanulni a legfontosabb dolgokat. Ha valamit nem értek, akkor többször is átolvasom. Te szoktál előre tanulni?
1: Próbálok, de néha én is az utolsó pillanatra hagyom a tanulást. Szeretnék ezen változtatni az új tanévbe. Neked van valamilyen célod?
0: Igen, szeretném jobban beosztani az időmet, és nem mindent az utolsó pillanatban megcsinálni. Emellett szeretnék jó jegyeket szerezni. Neked mi a legfontosabb célod?
1: Nekem az a célom, hogy rendesebben tanuljak, és ne halogassam a feladatokat. Szeretném azt is, hogy az iskola mellett maradjon időm a barátaimra és a pihenésre. Szerinted lehet egyszerre jól tanulni és szórakozni?
0: Szerintem igen, ha jól beosztjuk az időnket. Ha először megcsináljuk a fontos feladatokat, utána nyugodtabban tölthetjük a szabad időnket. Mit szeretsz csinálni az iskolai szünetekben?
1: Általában beszélgetek a barátaimmal, nevetünk és megbeszéljük, mi történt velünk. Néha csak pihenünk egy kicsit a következő óra előtt. De mit?
0: Én is leginkább a barátaimmal beszélgetek. Szerintem a szünetek azért is jók, mert egy kicsit kikapcsolódhatunk az órák között. Szerinted mi a legjobb dolog az iskolában?
1: A barátok és a közös élmények a legjobbak. Jó érzés, amikor együtt nevetünk, dolgozunk egy feladaton, vagy egy közös programon veszünk részt. És szerinted mi a legrosszabb?
0: Szerintem a korai kellés, a sok házi feladat, és amikor több dolgozat is van egy héten. De azért az iskola nem csak a tanulásról szól. Szerinted milyennek lesznek az első hetek?
1: Meg kell szoknunk a korai kelést, ami viszont jó, azaz, hogy újra együtt lehetünk az osztálytársainkkal. Elmeséljük egymásnak, hogy telt a nyár, meg minden. Te izgulsz az új tanév miatt?
0: Egy kicsit igen, de inkább izgatott vagyok. Remélem, hogy ez a tanév sok szép emléket, jó jegyeket és sok nevetést hoz majd nekünk.

0: Most pedig következzen a könyvajánló. Egy 2026-os könyvet szeretnék nektek bemutatni, amely a tinédzsereknek is érdekes lehet.
1: A könyv címe The Hardest Ones to Fool, Christina Lee könyve. A történet két legjobb barátról szól, akik egy rejtélyes történetbe keverednek. A könyv 2026. augusztusában jelent meg.
0: Szerintem azért lehet érdekes, mert izgalmas, rejtélyes történet, és közben a barátság is fontos szerepet kap benne. Ha szeretitek a titkokat és a fordulatos történeteket, ezt a könyvet érdemes elolvasni.

0: A mai filmajánlunk egy 2026-os film, The Magic Faraway Tree.
1: Ez egy fantasy kalandfilm, amely varázslatos világba vezeti el a nézőit. A történetben a gyerekek felfedeznek egy különleges fát, amelynek segítségével fantasztikus kalandokba kerülnek. A film 2026. március 27-én jelent meg.
0: Ez a film azoknak lehet érdekes, akik szeretik a varázslatos történeteket, a kalandokat és a különleges világokat. Egy hosszú iskolai nap után kellemes kikapcsolódást lehet.

0: Ezzel el is érkeztünk a mai műsorunk végéhez.
1: Reméljük, hogy nektek is jól telt a nyár, és az új tanév sok szép élményt és sok sikert hoz majd.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok!
1: Találkozunk a következő adásban.
2: Sziasztok!

just wanna make you sweat. Ez itt a hétvégi rendezvú. Yeah, like befűszerezzük a szombat délutánt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma délután ünnepelték a Lendvai Vinárium kilátó torony 11. évfordulóját. A jubileumi rendezvény az idei Vinárium Fesztivál programjának utolsó napján kapott helyet. Szlovénia legmagasabb kilátótornyát idén augusztus végéig már több mint 810 ezeren látogatták meg, közölte az ünnepségen Bánutai Éva Maria, a Lendva Várja Önt turisztikai szövetség elnöke. Hozzátette, a torony mellett működő drótkötélpályát eddig 14.500-an próbálták ki. Bosnyák francia író, az idei Vilenicai kristály nyertese, amelyet az azonos nevű irodalmi fesztiválon adnak át. A díjat a mai Stánnyeli irodalmi matiné előadáson vehette át a fesztivál legjobb szövegének szerzőjeként. Csolics, a történetmesélés és a megformálás mestere, összegezte véleményét a zsűri. A Vilenicai kristály egy rangos irodalmi díj, amelyet a szlovéniai Vilenica Nemzetközi Irodalmi Fesztivál keretében adnak át minden évben. A díjat a Szlovén Írószövetség ítéli oda olyan közép-európai szerzőknek, akik kiemelkedő irodalmi alkotásaikkal hívják fel magukra a figyelmet a fesztiválon. A díjátadó hagyományosan a Stánnyali várban zajlik a vasárnap délelőtti irodalmi matiné keretében. A Kristály díj mellett a fesztivál fő elismerése a Vilenica díj, amelyet magában a Vilenica cseppkő barlangban adnak át az arra érdemes közép-európai alkotóknak. Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton elrendelte, hogy 3 napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat egy amerikai delegáció Moszkvába érkezésére tekintettel, jelentette be Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökség közlése szerint. Az intézkedés szombat éjféltől lép életbe. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje szombaton folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal Moszkvában, tette hozzá Peszkov. Rakétatámadás ért egy iráni olajszállító tartályhajót a Perzsa-öbölben, Harg szigetétől mintegy 11 kilométerre, közölte szombaton az iráni média. A Tasnim hírügynökség beszámolója szerint 4 amerikai rakéta talált el a tankert, de személyes sérülés nem történt, és a legénység megkezdte a hajó kiürítését. Az amerikai hatóságok egyelőre nem erősítették meg a tartályhajó elleni támadás hírét.
2: Időjárás.
1: Vasárnap eleinte mérsékelten felhős lesz az ég, de napközben sok lesz a napsütés. Helyenként továbbra is élénk lesz a keleti irányú szél. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-17, a legmagasabb napi hőmérséklet 25-29 fok között alakul. Az Adria mentén gyenge bóra mellett 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral az esti órákig Lendva körzetében találkozhatnak majd gyakrabban az autósok.

Zötyög az élet, Evesi Tamás, itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és mindjárt itt lesz Gáspár Laci is, zene nélkül mit érek én, úgy egy feldolgozás, na aztán pedig jön Szabó Márk, és megismételjük a Tech műsort, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Lélek műsor.
1: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. Moszkva régóta szeretné, hogy legyen egy olyan műholdas hálózata, mint ami a Starlinknek van, hogy szükség esetén arról tudjon magának hálózati elérést biztosítani. A Roscosmos el is kezdte tervezgetni a Rasvet nevű hálózatot, amelynek első 16 műholdját fel is bocsátották. A nyár elején derült ki, hogy gond van a projekttel. Az egyik Rasvet 3 műhold, az Object 4 meghibásodott, majd június 6-án belépett a Föld légkörébe. A helyi beszámolók szerint ez volt az egyetlen műhold, amely nem volt képes egyetlen pályamódosítási manővert sem elvégezni. A maradék 15 műhold eltérő sebességgel, de képes volt beállni a működéshez szükséges pályamagasságra. Azóta újabb műholdakat bocsátott fel Oroszországán, most kiderült, ezek mindegyikével baj lehet. Az amerikai székhelyű hadtudományi intézet arról számolt be, hogy a második körben felbocsátott szintén 16 darab műhold egyike sem érte el a működéshez szükséges pályamagasságot. Az oroszok célja, hogy 2035-re már 900 műhold keringjen föld körüli pályán, amihez 2027-re a 250-es célszámot akarta elérni a Kreml. Ez egyelőre nagyon távoli célnak tűnik. A működő műholdak jelenleg naponta kétszer biztosítanak legfeljebb 90 perces hálózati kapcsolatot Ukrajna felett. Áttörést értek el amerikai tudósok a sötét anyag keresésében. A szakemberek Dél-Dakotában 1,6 km mélyen egy volt aranybányában kialakított laboratóriumban végeztek olyan kísérletet, amely során sikerülhetett kimutatniuk az univerzum nagy részét alkotó komponenst. A természetben előforduló anyagra akárcsak a bolygókra és a csillagokra alapvetően négy erő hat: a gravitáció, az elektromágnesesség, valamint a gyenge és az erős kölcsönhatás. A sötét anyag sajátja, hogy csak a gravitáción keresztül lép kölcsönhatásba az anyaggal, így megpillantani még nem sikerült. Ugyanakkor, ha az univerzumot leíró modellek nem tévednek, a sötét anyag mennyisége ötször nagyobb a világegyetemben, mint a hagyományos anyagé. Így a világegyetem működésének megértése szempontjából is kritikus fontosságú lenne a sötét anyag felfedezése és alapos vizsgálata. A kutatók az említett kísérlet során egy olyan részecske kölcsönhatást detektáltak, amelyben a WIMP nevű részecske is érintett lehet. A tudósok szerint ez lehet a világon az első alkalom a sötét anyag megfigyelésére. Bár a kutatók az eredmény láttán rendkívül izgatottak, egyelőre mindenkit nyugalomra intenek. Az eredmény ugyanis nem éri el a statisztikai hibahatárt, így nem lehet egyértelműen kimondani, hogy valóban a sötét anyagot alkotó részecskét fedezték fel. Jelenleg azon dolgoznak, hogy minden más lehetséges magyarázatot kizárjanak. Miközben a hűtés és a fűtés a globális energiafelhasználás közel felét teszi ki, a kémiai hűtőközegek továbbra is olyan anyagokat juttatnak a légkörbe, amelyek súlyosbítják a klímaválságot. Erre a problémára kínálhatnak bizonyos mértékben megoldást az úgynevezett elasztokalorikus hűtési rendszerek, mert az ilyen szerkezetek megfeszítés és elengedés hatására fejtik ki a hűtőhatásukat. A dolog azonban nem tökéletes. A mechanikai mozgáshoz ugyanis továbbra is elektromos áramra van szükség. Itt jön képbe az a megoldás, amit a német Karlsruhe-i Műszaki Intézet, valamint a japán Tsukubai Egyetem mérnökei dolgoztak ki. A szakemberek állítják, az új megközelítés teljesen kiküszöböli a problémát két papírvékony nikkel-titán réteg párosításával, amelyek együttesen működnek. A prototípus akár 13 Celsius fokos hűtést biztosított az anyagban a 86 Celsius fokos bemeneti hő segítségével. A kutatók szerint a rendszer akár a 130 Celsius fokos bemeneti hőmérsékletig is felskálázható. A jövőben olyan rendszert akarnak kiépíteni, ami a processzor hőjét felhasználva lesz képes hűteni a számítógépet, vagy az autókban a hajtáslánc által termelt hővel hűteni a járműben található elektronikát. A modern mesterséges intelligencia közismerten óriási számítási kapacitást igényel, ami miatt gombamód kezdtek el szaporodni az adatközpontok az Egyesült Államokban is. Ez azonban komoly nem tetszést váltott ki a lakosság körében, mivel azok energiaigénye óriási, amit a globális felmelegedés korában kielégíteni nem túl okos gondolat. Arról nem is beszélve, hogy az adatközpontoknak negatív egészségügyi hatása is vannak. Ezek alapján nem csoda, hogy sokan nem szívesen laknának egy ilyen egység közelében. Volt, ahol egy ilyen projekt miatt zavarták el a városvezetést. A helyzeten valószínűleg nem segít, hogy a dologba most Donald Trump is beleállt. Közösségi oldalán azt írta, azok, akik ellenzik az adatközpontok építését, valójában szeretnének elmaradottak és szegények lenni. Trump szerint hagyni kell, hogy az adat uralkodjon. Az adatközpontok pedig munkahelyeket teremtenek, nagyobb adóbevételt generálnak és összességében jobbá teszik a környékbeliek életét. Ugyanakkor a számítások szerint legfeljebb 100 állandó munkahelyet teremthetnek ezek az egységek, a fontosabb szolgáltatásokat pedig külföldről rendelik meg a cégek. Jelen állás szerint a helyi döntnökök nem a végleges betiltás mellett teszik le a voksukat, csupán tanulmányozzák az adatközpontokat, ami ki nem derül azoknak, milyen hatásuk van a környéken élőkre. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

0: annak.
1: Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatának előmozdítását szavazta meg pénteken az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat értelmében szorgalmazzák, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, és helyette az úgynevezett Equal Earth vetületet helyezzék előtérbe. A Mercator vetület a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmaz, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. A sarkok felé a szárazföldnek mérete óriási ranőr, Grönland például akkorának látszik rajta, mint Afrika,

döntések inspirálták, és csak elterelni a figyelmet a nemzetközi béke, jólét és jó kapcsolatok valódi problémáiról. A Mercator világtérképet használják egyébként világszerte az oktatásban is. Togóban azonban az év végig lecserélik a világtérképeket az iskolákban és a földrajz tankönyvekben, hogy ezzel is példát mutassanak más országoknak, mondta el Robert Dessy. A következő lépésben a geoinformatikai és helymeghatározási technológiákat használó vállalatokat szeretnék bevonni a reformba, írja tehát az MT. Lehet, hogy akkor majd meg kell szokni ezt az újabb Equal Earth elnevezésű világtérképet. Na mondjuk akkor itt tényleg játszik, hogy például mondjuk Afrika mennyivel nagyobb, mint Európa. Mi pedig menjünk akkor most tovább egy kis zenével, meg hamarosan érkeznek majd a gyerek gondolatok is.

0: megeszek mindent.
1: Nekem Tolliban, mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaságokat csinál, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még valamiket.
2: Nekem pont Zitócban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy Jetsz.
0: Az

Óriási meglepetésre Pierre Gasly az Alpine-nal szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es olasz nagy díj időmérőjén. Pályafutása első rajtelsőségét szerző franciát George Russell a Mercedes-szel és Oscar Piastri McLaren-nel követte. Még az első ötös sorát Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse zárta. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli Mercedes-szel a hetedik lett, de a rajtbüntetés után a mezőny végéről indulhat majd. No, minden esetre, Pierre Gasly, tehát első helyről, érdekes lesz akkor majd a futam. Nálunk pedig jön az Eleven Hold, és az a néhány perc.

0: hogy a magyar női kosarasok kijutottak a VB-re, és verseget is szenvedtek, de most győztek, és 28 év után, tehát újra magyar győzelem VB mérkőzésen, női kosárlabdáról van szó. 71-67-re győzte le a magyar válogatott Nigériát a berlini világbajnokságon, így nagyon közel került a továbbjutáshoz, úgyhogy bízunk is benne, hogy akkor meg lesz majd. És természetesen gratulálunk a lányoknak. Zenével folytatjuk, aztán bő 10 perc múlva, 18 órakor jön az Esti Kronika.
1: Ilyen.
2: Ilyen.
3: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott nyűrünk meg.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
4: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A debreceni virágkarnevál több mint 50 éves múltra tekint vissza, és mára nem csak Debrecen, hanem egész Magyarország egyik legismertebb rendezvényévé vált. A leglátványosabb része természetesen a virágkocsik felvonulása, amelyek hatalmas méretű, különleges kompozíciók, és elkészítésükhöz több százezer szál élő virágot használnak fel.
0: Következő és egyben utolsó nyári adásunkban Borsos Flórával Debrecenbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb szombati jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Bence István hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat. Hír összefoglalunk főbb témáiról. Először csak egy-egy mondatban.
2: Ma délután ünnepelték a Lendvai Vinárium kilátótorony 11. évfordulóját.
1: A nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az 1000-et Európában.
2: Több 10000-en tüntettek Zágrában az illegális hulladék lerakás miatt.
1: Putyin döntött, 3 napig nem lövik Kijevet.
2: Ismét lecsaptak az amerikaiak Iránra.
1: Több mint 60 ember vesztette életét szombaton a jemeni kormányerők és a huszi lázadók közötti legújabb összecsapásokban. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre, élükön egy helyi vonatkozású friss hírrel Szabó Rudolf tollából. Tartsanak velünk a folytatásban is, számítunk figyelmükre. Ma délután ünnepelték a Lendvai Vinárium kilátótorony 11. évfordulóját. A jubileumi rendezvény az idei Vinárium Fesztivál programjának utolsó napján kapott helyet.
2: Szlovénia legmagasabb kilátótornyát idén augusztus végéig már több mint 810000-en látogatták meg, közölte az ünnepségen Bánóta Éva Mária, a Lendvavárion Turisztikai Szövetség elnöke. Hozzátette, a torony mellett működő drótkötélpályát eddig 14500-an próbálták ki. A kínálat folyamatosan bővül, mondta ünnepi beszédében Magyar János Lendva község polgármestere. A legjobb újdonságokat, a Gibanica vináriumot és a Gibanica jurkát is ma mutatták be. A Renkovci Hisa Gibanica által készített édességek mostantól a kilátótorony gasztronómiai kínálatát bővítik. Az idei Vinárium Fesztivál programja ma este ér véget. A nagy zenei záróesemény 20 órakor kezdődik a Városközpontban, a Bella Venecia és a Kubis Hotel közötti rendezvényterületen. A színpadon Nasr Bernakrila, Vlado Kalember és a Novi Fosszili lépnek fel. A koncertre a belépés ingyenes.
1: Az idei Európai Zsidó Kultúra hónapjában a magyarországi zsidó örökség kerül a fókuszba Szlovéniában.
2: Ennek egyében szeptember 5-én utcafesztiválnak ad otthont Ljubljana. A Zsidó Kulturális Központban megnyílik a Sajó István kiállítás, és bemutatják Fajd Éva örökségét. A zsidó street foodon a Flodny történetét ismerhetik meg a sütemények kedvelői. Kettes Imre, Kadisza meg nem született gyermekért irodalmi beszélgetés délben kezdődött, majd a holokausztról szóló beszélgetéssel folytatódott. Este 7:30-kor a Fesztivál Akadémia Budapest Odák és Legendák cím alatt emlékezik a holokauszt áldozataira. A vasárnapi programból kiemeljük az Oscar díjas Saul fia film vetítését és a beszélgetés Töring Géza színésszel. A széleskörű program társ szervezője a Lisztin Tizet Magyar Kulturális Központ.
1: Ma délelőtt 10 órakor vette kezdetét a 16. Muravidéki Sonka és Gibanica Fesztivál Muraszombat központjában a Szlovenska ulica területén.
2: A rendezvény este 20 óráig tart, és az alábbi programokkal várja látogatókat. A névadó Muravidéki Sonka és a Muravidéki Gibanica mellett olyan helyi ételeket is meg lehet kóstolni, mint a bogrács, lángos, dödölle, tepertő vagy a kránszka klobasza. Számos kiállító kínálja biofinomságait, valamint európai oltalom alatt álló szlovén termékeit a standok. Egész nap népszerű fellépők szórakoztatják a közönséget.
1: A Novomestoi Búvár Klub ma tartotta hagyományos 33. Krka folyótisztítási akcióját.
2: Az ökológiai irányultságú akcióban, amely a Szlovén Búvár Szövetség védnökség alatt zajlik, megtisztították Novomestoban a Krka folyó medrét a Lokától a Kandiszki hídig, valamint a bíróság épülete alatt. A meder tisztításában a helyi búvárklub tagjai mellett más egyesületek búvárai, horgászok és egy raftingklub is segített.
1: Velibor Csolic, bosnyák-francia író, az idei Vilenicai Kristály érem nyertese, amelyet az azonos nevű irodalmi fesztiválon adnak át. A díjat a mai Stánnyali irodalmi matiné előadáson vehette át a fesztivál legjobb szövegének szerzőjeként. Csulics a történetmesélés és a megformálás mestere, összegezte véleményét a zsűri.
2: A Vilenicai Kristály egy rangos irodalmi díj, amelyet a szlovéni Vilenica Nemzetközi Irodalmi Fesztivál keretében adnak át minden évben. A díjat a Szlovén Írószövetség ítél oda olyan közép-európai szerzőknek, akik kiemelkedő irodalmi alkotásaikkal hívják fel magukra a figyelmet a fesztiválon. A Kristálydíj mellett a fesztivál fő elismerése a Vilenica díj, amelyet magában a Vilenica cseppkőbarlangban adnak át az arra érdemes közép-európai alkotónak.
1: A nyugatnyilusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az ezret Európa szerte, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint. Szeptember 3-áig 1086 esetet regisztráltak 15 európai országban, közölte az ECDC.
2: A legtöbb 516 esetet Olaszországban regisztrálták, ezt követte Görögország 284, Spanyolország pedig 88 esettel. Magyarországon eddig egy esetet regisztráltak 2026-ban. A vírus magyarországi jelenlétére az 1970-es, 1980-as évektől van bizonyíték, 2004-től pedig már folyamatosan itt van és országon belül is terjed. Az eddigi legdurvább évben, 2018-ban 15 ember halálát okozta a betegség Magyarországon. A nyugatnílusi vírus szúnyogok viszik át madarakról emberekre, emberről emberre nem fertőz. A legfrissebb elérhető adatok szerint Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Montenegróban és Szlovéniában nem jelentettek nyugatnílus vírusfertőzést 2026-ban.
1: Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. Az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése.
2: A hatóságok mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak a Gospics közelében fekvő egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén. Hulladék jelentős részét 2023-ban és 2024-ben főleg Olaszországból hozták, de jött szemét Szlovéniából és Németországból is. Újrahasznosításra szánt anyagként tüntették fel, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. Az illegális hulladék lerakás ügyében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség az úszkok nyomoz. A veszélyes hulladék ügy az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb horvát belpolitikai konfliktusává vált. Az ellenzék korábban bizalmi szavazást kezdeményezett Andrej Plenković kormánya ellen, a parlament pedig Zoran Milanović kezdeményezésére rendkívüli ülést tartott az ügyben.
1: Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat, és jelezte, amennyiben a mai Nisi főbizottsági ülésen megkapja a kormányzó szerb haladópárt támogatását, miniszterelnök jelöltként indul, és minden eddiginél kisebb kormányt alakít.
2: Azt mondta, komolyan készül arra, hogy ismét a kormány élére álljon, és várakozásai szerint ez lesz az utolsó miniszterelnöki megbízatása, utána a fiatalabbaknak adná át az ország vezetését.
1: Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton elrendelte, hogy 3 napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat egy amerikai delegáció Moszkvába érkezésére tekintettel, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Krem szóvivője az Interfax hírügynökség közlése szerint.
2: Az intézkedés szombat éjféltől lép életbe. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje szombaton folytat megbeszélés Putyin Moszkvában, tette hozzá Peszkov.
1: Több mint 60 ember, köztük több civil vesztette életét szombaton a jemeni kormányerők és a huszi lázadók közötti legújabb összecsapásokban.
2: Katonai források szerint a kormányerők 26 katonája halt meg az ország délnyugati részén, míg más egészségügyi és katonai források arról számoltak be, hogy az Irán által támogatott huszi lázadók 31 harcosukat vesztették el. Tájéz városában egy rakétacsapás következtében egy autóbusz 6 utasa meghalt, 7 pedig megsebesültek.
1: Legalább 10 életüket vesztették, és 62 megsérültek egy La Paz-tól, mint egy 30 kilométerre Viacsában lévő bolíviai katonai bázison történt robbanásban, közölte a helyi hatóság.
2: A detonáció egy pirotechnikai anyagok tárolására használt raktárban történt, a Honvédelmi Minisztérium tűzjáték készletét tartották.
3: Sport.
1: Az OTP Group Mercator Krim női kézilabda csapata 29-37-re kikapott a CSM Bukarestről a Női Bajnokok Ligája első fordulójában Ljubljanában. Rasmus Poulsen csapata egy hét múlva a második fordulóban a Ferencvároshoz látogat. A Team Emirates XRG bejelentése szerint az ötszörös Tour de France győztes regnáló világbajnok Tadej Pogacar további 2 évvel toldotta meg az eddig is rendkívül hosszú 2030-ig szóló megállapodását, így 2032 végéig kötelezte el magát a csapatához. A hosszabbítás hírével egy időben a csapat azt is megerősítette, hogy Pogacar a Vuelta España 8. szakaszán elszenvedett súlyos bukása és műtéte után idén már nem áll rajthoz. Emiatt nem tudja megvédeni a címét a kanadai világbajnokságon, hiányozni fog a szlovéniai Európa-bajnokságról, és a zsinórban 6. győzelmért sem harcolhat a Lombardián. A fókusz most teljes mértékben a 27 éves szlovén bringás felépülésén van, hogy 2027-ben immár a 2032-es szerződés biztos tudatában térhessen vissza a mezőnybe. A magyar női kosárlabda válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság 2. fordulójában. A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel Nigéria utolsó csoport ellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn a koreai köztársaság ellen fejezi be a csoportkört. Az Európai Labdarúgó Szövetség megbüntette a Cervén a Zvezdát, amiért szurkolói a háborús bűnökért korábban életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt, egykori boszniai szerb katonai parancsnok Ratko Mladicot éltették csapatuk múlt heti csehországi mérkőzésén. A Viktória elleni pölzeni összecsapáson a vendég drukkerek az aznap elhunyt Mladic nevét skandálták és transzparenseket mutattak fel, amelyen köszönetet mondtak neki. Az UEFA 90.000 euró befizetésére kötelezte a belgrádi klubot a sportpályára nem élő, illetve rasszista kirekesztő rigmusaik miatt. Ezen túlmenően a Cervena Zvezda nem értékesíthet jegyeket a következő idegenbeli nemzetközi kupamérkőzésre, amely a svájci Lugano elleni konferencia liga összecsapás lesz.
3: Időjárás.
2: Vasárnap eleinte mérsékelten felhős lesz az ég, de napközben sok lesz a napsütés. Helyenként továbbra is élénk lesz a keleti irányú szél. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-17, legmagasabb nappali hőmérséklet 25-29 fok között alakul. Az Adria mentén gyenge borra mellett 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral lendve körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekről a történésekről számoltak be ma a hazai és a külföldi hírügynökségek. Megköszönöm egész napi figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

A német Marco Brenner nyerte a spanyol kerékpáros körverseny 14. szakaszát, amelynek befutója rendkívül nehéz Pandero emelkedőjén volt. Brenner az utolsó kilométeren érte utol Santiago Butriágot, majd néhány száz méterrel a cél előtt meg is előzte. Az összetett esélyesei között szintén komoly csata zajlott. Primož Roglič az utolsó emelkedőn nem tudta tartani Enric Mas és Felix Gall tempóját, és 25 másodpercet veszített. Ezzel az összetettben visszacsúszott a harmadik helyre. Mas mögött 2 perc, 10 másodperc a hátránya, Gall pedig mindössze 4 másodperccel előzi meg. No, a fiatal szlovén Jakob Omerzel, aki ugye tegnap győzött, a 30. helyen ért célba, összetettben pedig továbbra is a 6. Ennyit, tehát akkor most a Vueltáról. Menjünk tovább egy kis zenével. Szeverek Gyűrén érkezik, megjön a Magna Cum Laude.

Na még egy sporthír, ugyanis Luka Modric ott lesz a horvát labdarúgó válogatott keretében, amely a szeptember és októberi négy nemzetek liga a mérkőzésre készül, közölte a horvát sportági szövetség. 2018-ban aranylabdás irányító középpás, aki szerdán lesz 41 éves, ennél fogva játszott idegenben Csehország és Spanyolország, valamint hazaiban Anglia és Spanyolország ellen. Természetesen rendkívül örülök Luka döntésének, mert mindannyian tudjuk, mit képvisel és mit jelent Horvátországnak a pályán és azon kívül. Különösen örülök, hogy 14 év után újra együtt dolgozhatunk, mondta Slaven Bilic, horvátok nyáron kinevezett 57 éves szövetségi kapitánya, aki korábban betöltötte már a posztot, játékosként pedig tagja volt a 98-ban VB bronzérmes csapatnak. Modric klubszinten a Real Madrid színében eltöltött 13 szezont követően, 2025 nyara óta az olasz AC Milan csapatában játszik. Horvát válogatottban eddig 202 mérkőzésen lépett pályára, 29 gólt szerzett és 32 gólpasszt adott. A nemzeti együttessel ezüstérmet nyert a 2018-as világbajnokságon és a 2023-as nemzetek ligában. A bronzérmet a 2022-es VB-n sorolta fel. Az MT, tehát Luka Modric folytatja a válogatottban is. Hát sok sikert kívánunk neki. Mi pedig folytassuk akkor zenével. Jön a Kispál és a Borsz, meg aztán jön Iglesias is.

Igen, Sherryt hallhattuk, és a Safe Tonight című dalt. 18:54 perc a pontos idő, ez pedig olyan Moravidéki Magyar Rádió. És ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is az MMR hullám hosszain. A délutáni csapat viszont búcsúzik önöktől, és megköszönjük a figyelmüket. Bence István volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, híreket Hulát és Zsuzsanna szerkesztette. Hamarosan majd mese is érkezik, méghozzá Tiborcvára, Móra Ferenc meséje fog majd elhangzani Mandácska Esztertől, aztán ugye 20 akkor megismételjük a terepjárót, Moravidéki Mulatos is hallható lesz majd, és szól majd az MMR, hajnaltól pedig ismételten élő vesztett adás várja önöket. És ugye ma még akkor záró rendezvénye is van a Lendvai Vinárium Fesztiválnak, úgyhogy koncert oda is el lehet látogatni. Töltse kellemesen a mai napot, estét, meg persze a holnapi napot is. Jó rádiózást továbbra is!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, Tiborcvára. Tiborcvárának ma már csak az omladékát lehet látni az erdélyi havasokon, azon a tájon, ahol az aranyos víz ered. Körös körül mindenütt falvak fehérlenek a hegyoldalakon, s fehér lelkű, nyájas, jó emberek laknak a fehér házakban. Akármelyikük szívesen elmondja a Tiborcvárának történetét. Pár száz évvel ezelőtt még vándorseggel járt erre. A falucskák helyén mindenütt ős rengetegek ringatták a koronájukat, szarvasok, medvék, bölények, komortanyái. Csak a völgyekben kucorgott egy-két viskó. Télidőben odahúzódtak a rossz idő elől azok a kecskepásztorok, akik ezen a tájon tengődtek. Abban az időben vetődött erre a tájékra egy felvidéki nemes ember. Ősi fészkéből kiüldözte a török, földön futó lett feleségével s kicsi fiával együtt. Itt a székelyhegyek között megállapodott, megmaradt pénzecskéjén nyájat szerzett, kerekített egy kis tanyát, s hamarosan úgy beleszokott a pásztor életbe, mintha soha se lett volna kartforgató nemes úr. Ha nem azért a székelyhavasok, csak nem tudták elfelejtetni vele a gömöri szelíd hegyeket. Addig sóvárgott vissza közéjük, hogy utoljára is beleszakadt a szíve a nagy vágyakozásba. Halálos ágyán az volt az utolsó szava. Asszony feleségem, Tiborcz fiam, gyönge kis árván, mi lesz veletek, ha én itt hagylak benneteket? Az lett abból, hogy most már Tiborcz vette kis kezébe a pásztorbotot. Nap égett, eső verte, vihar tépázta. Fehér orcája lesült, gyenge lábát szikla hasogatta, sejem haját szélvész megkuszálta, hanem azért ő oda se nézett semminek. Egész nap őrizte a nyájat, s mikor estenden az anyja ölébe hajtotta a fejét, biztatva nézett rá fekete szemével. Ne félj, anyácskám, ember számot teszek én már. Imádkozás után, mikor végig heveredett földre terített subáján, mindig föltekintett az égre, mintha az édesapja szemét keresné a csillagok közt. Meg vagy velem elégedve, apácskám? És mintha apja szava felelt volna a bükkerdő éjj zúgásában. Meg, fiam, meg vagyok. De egy este, mikor hazatért, nem várta az ajtóban ölelő anyai kar. Beteg szíve fektette ágyba anyját, oda is szögezte heteken keresztül, néha olyan sebesen dobogott, majd megszakadt, azután meg egyszerre elállt a verése. Meghalok, kisfiam, meghalok, lihegte kiszáradt ajakkal a beteg. A gyerek pedig sírva bolyongott a kunyhók közt, hát ki tudna az ő anyjának orvosságot. Az utolsó kunyhóban azt mondotta neki egy százesztendős pásztor. Kisfiam, hőben, fában rejtette el Isten az orvosságot. Az átok szikla tetején terem az aranylevelű szívvirág. Semmi más a te anyádat meg nem gyógyíthatja, de ember oda el nem juthat. Szarvas is leszédül arról a meredek koromról, ezért a neve átok szikla. Én pedig szakítok abból a csodatevő virágból. Pirult ki a gyerek arca, s meg se állt, míg az átok sziklához nem ért. Borzalom volt arra még rátekinteni is, úgy meredt az ég felé, mint valami mutató új, rémítő szakadékok tátongtak az oldalaim, mint fekete sebek, s csúcsán szinte világítottak a szívvirág aranyszírmai. A fiú föltekintett az égre, fohászkodott egyet, s nekiindult a bércnek, amit tám még soha nem taposott emberi láb. Sok helyen térden csúszott, tüskebokorba kapaszkodott, százszor is megtántorodott, de mikor az anyjára gondolt, mindig megerősödött a szíve. A melle zihált, a halántéka lüktetett, mikor a csúcs tövébe ért. Óriási sziklatábla ingadozott a lába alatt, attól kellett felugrani a csúcsra. Behunyt a szemét, mire kinyitotta, már akkor ott állt a virágok közt. Aranyos kelyhük alázatosan simult a lábához. Egyet leszakított belőlük reszkető kézzel, visszafordult és sikoltott olyat, hogy lehallott az anyja kunyhójáig. Ugrásával kimozdította helyéből a nagy ingó követ, s az most mennydörögve gurult le a lejtőn. Helyéből forrás fakadt, csattogva, zörögve zuhogott le a völgybe. A nagy zajra előfutottak a pásztorok, s ilyetten csapták össze a kezüket. A szél föl-föl kapta a hangot, s Tiborc halálsápadtan hallgatta a kétségbe esett lármát. Oda van, vége van, onnan most már le nem jöhet. Mi haszna tépte le a csodatevő virágot, ha le nem viheti? Ő elvész odafönt, anyácska meg meghal. Hát hogy számoljon ő be apácskának, ha találkozik vele az égi mezőkön? Nem sokáig gondolkozott, kihajolt a szikla szélére, s meglengetve kezében a szívvirág hajlószárát lekiáltott a pásztoroknak. Jó emberek, én most leugrom innen, akárhová esem, keressetek meg, s vegyétek ki kezemből a virágot. Gyógyítsátok meg vele anyácskát, s engem temessetek apácska mellé. Azzal Istennek ajánlott a lelkét, s leugrott a tátongó mélységbe. S úgy esett le, hogy egy hajszála se görbült meg neki. Jó szívéért vele volt az Isten. A pásztorok közt akadtak, akik látták, hogy angyalok terjesztették a szárnyukat, mikor leugrott. A csodavirág csodát tett, meggyógyította az anyját. Az átok sziklát azóta fiúk sziklájának hívják, a rajta fakadt patakot pedig aranyosnak, mert vizében annyi volt az aranyport, hogy az egész táj meggazdagodott belőle. Tiborc is dúsgazdag ember lett, büszke várat építetett a sziklán, s ott élt sokáig szülőjével együtt az egész vidék szeretetében. Nevét még ma is őrzik a romok, emlékét pedig a szikla, a mindenható fiúi szeretet tanúja. Csúcsán ma is virít egy-két szívvirág, aranykelyhével ingva, lengve a régmúlt időkről suttogó esti szélben.
0: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat! MMR

0: Szombat van, szeptember 5-én, és következik a terápiáró, benne pedig ma két téma várja önöket. Úgyhogy ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk, mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk. Két hazai vereség után újra győzött a NAFTA 1903. A lendvajak a szlovén élvonal 8. fordulójában 3-1-re múlták felül a sereghajtó Radomlét. A gólok a második fél időben születtek. Marosa duplázott, a harmadik lendvai találatot pedig Zorica szerezte. A vendégeknél Ikena volt pontos. Szabó Rudolf riportja következik.
1: A NAFTA lendületesen kezdte a mérkőzést, és már a 7. percben megszerezhette volna a vezetést. Porredos azonban kihagyta a nagy helyzetet. Ezt követően a vendégek többet birtokolták a labdát, de komoly veszélyt nem jelentettek a lendvai kapura. A 29. percben Martincic több mint 20 méterről próbálkozott, Erjáosik azonban védett. A Radomlya játékosa a 37. percben is helyzetbe került, 2 perccel később pedig ismét a hazai kapus hárított. A második félidőben viszont teljesen megváltozott a játékképe. Az 51. percben Zorica passza után Marosa lőtt a hálóba, és ezzel vezetéshez juttatta a NAFTA-t. A vendégek azonban mindössze 2 perc múlva egyenlítettek. Ikena használta ki a lendvai védelem hibáját és találta a kapuba. A NAFTA azonban gyorsan válaszolt. Az 56. percben Marosa megszerezte második gólját is. A lendvai támadó ezzel már 6 találatnál jár a bajnokságban. A hazaiak a folytatásban is veszélyesebbek voltak. A 77. percben a csereként beállt Pichler cselezett a 16-oson belül, majd Zoricához passzolt, aki 5 méterről a kapuba lőtt, kialakítva a 3-1-es végeredményt. A horvát játékos góllal és gólpasszal zárt a mérkőzést, ma délután pedig már férjként folytatja, hiszen házasodik a NAFTA hetese. Hála Istennek, hogy 3 nehéz mérkőzés után végre győztünk és megszereztük a 3 pontot. Ma eljött a győzelem pillanata, egy nappal az esküvőm előtt, így ünnepelhetünk. Túléltük az első fél időt, aztán néhány dolgon változtatnunk kellett. A második fél időben már úgy jöttünk ki a pályára, ahogy kellett. A futball megjutalmazott bennünket. Megtérült mindaz, amit az elmúlt 3 mérkőzésen belefektettünk. Úgy gondolom, hogy egy ilyen csapat ellen nehéz pontokat szerezni, de az a legfontosabb, hogy nagyon jól játszottunk, mert a végén minden megtérül. A NAFTA többek között a jól beállt cseréknek köszönhetően tudott győzni. Jáša Rágics helyett a szünet után Vidnyánszki állt be, aki az első gólnál vette ki a részét az akcióban, és összességében is nagyon jó teljesítmény nyújtott tegnap a fiatal magyar középpályás.
2: Igen, fél időben megbeszéltük, hogy hogy is kéne csinálni a dolgokat, és szerintem azon múlott. Tehát elemeztük, hogy nem nagyon sikerültek a dolgaink az első fél időben, hogyan kéne pressingelni, hogyan kéne kihozni a labdát, ezt második fél időről

0: összeraktuk, úgyhogy szerintem jól is sikerült. Úgyhogy.
1: Az is segített, hogy elég hamar meg volt a gól, tehát akkor könnyen volt egy kicsit, ugye egyenlített a Radomlé, de meg volt a lendület ennek ellenére.
0: Igen, szerintem felszabadult a csapat a első gól után, és utána már jöttek. Sajnos egyből rá tudtak gólt lőni, de úgy kézben tartottuk szerintem a második fél időben a meccset, és tényleg jöttek magától a gólok, meg a lehetőségek. Igen, lehetett volna több is, de hát ne legyünk elégedetlenek, szóval azért ez 3 pont, 3 gól, és hát készülünk a következő meccsre. Igen, végre nyertünk, hogy én is itt vagyok, szóval ez volt így az első. Tényleg nagyon jó érzés, meg jó érzés, hogy az edző bízik bennem, szóval egyre több játék lehetőséget kapok, és ezzel megpróbálok élni is. Úgy gondolom, hát ez nagyon kellett, mert 3 mérkőzés volt, mind 3 kiki meccs volt, de sajnos nem jöttek a pontok, és ez is úgy tűnt az első fél idő alapján, hogy ez egy szoros kiki meccs lesz, úgyhogy ez most nagyon-nagyon kellett ez a 3 pont itthon, és hát remélhetőleg megtartjuk ezt, és jövő héten ugyanígy tudjuk folytatni.
2: A hajrában Pridgar, a vendége kapusa kétszer is nagyot védett, így a NAFTA nem tudta tovább növelni előnyét. 3 nehéz mérkőzés után a NAFTA tehát ismét győzött, köszönhetően az erős második félidőnek. Baldomero Hermoso Herrera, a NAFTA spanyol vezető edzőjét hallják.
3: To be honest, we think that maybe was difficult for us to interpret the kind of match that we have today after 3 opponents like Maribor, Ljubljana and Celje.
2: Őszintén szólva úgy gondolom, hogy a Maribor, a Ljubljana és a Celje elleni 3 mérkőzés után talán nehéz volt megfelelően felkészülnünk egy ilyen találkozóra. Az első félidő kiegyenlített volt, de védekezésben sokat szenvedtünk. A labdával nem voltunk elég határozottak, és egyetlen igazán nagy lehetőségünk sem volt. Szerencsére a második félidőben feljebb toltuk a játékot, az ellenfél tér felén futballoztunk, és sok helyzetet alakítottunk ki. Úgy gondolom, megérdemeltük ezt a győzelmet, nem csak a mai mérkőzés, hanem az előző 3 erős ellenféllel szembeni találkozó miatt is. Nagyon örülünk, elsősorban a szurkolóink miatt. Az elmúlt héten megmutatták, hogy bíznak a csapatban és abban a munkában, amit nap mint nap végzünk. Nagyon boldog vagyunk, hogy nekik is örömet tudtunk szerezni. Az első fél időben változtatnunk kellett, ezért Vidnyánszkit középpályásabb szerepkörben játszottuk. Természetesen ez nem Jáša Rágicsról szólt. Egyszerűen változtatnunk kellett, amikor láttuk, hogy nem működik megfelelően a játék. A második fél időben már jobb teljesítményt nyújtottunk. Nagyon szükségünk volt erre a győzelemre, és végül sikerült megszereznünk.
3: We are especially happy because the victory was so necessary for us and we win it.
2: A Lendvaiak 10 ponttal feljöttek a tabella felső felébe, míg a Radomlé 5 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. A NAFTA a 9. fordulóban pénteken Grosszupléba látogat.
4: A Goricskói Naturpark munkatársai idén először ellenőrizték a mocsári teknősök jelenlétét a Hodosi és a Krizsevci tónál. A Hodosi tónál kapott eredmények biztatóak, ugyanis ennek a ritka és veszélyeztetett fajnak nem kevesebb, mint 12 különböző példányát regisztrálták. A fiatal példányok jelenléte arra utal, hogy a mocsári teknős az egyetlen őshonosi édesvízi teknősfaj nálunk, amely ezen a területen szaporodik is. Krisztián Malácsics, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Na podlage slučajnih podatkov iz preteklosti smo se odločili, da
6: múltbéli alkalomszerű adatok alapján úgy döntöttünk, hogy ellenőrizzük a mocsári teknősök jelenlétét a Goricskói Naturpark területén található egyes tavaknál. Bár mesterséges tavakról van szó, ezek már meglehetősen régiek és részben átengedettek a természetes fejlődésnek. Ebből kifolyólag arra számítottunk, hogy a teknős populáció nagyobb lesz, mint amire ezek az alkalomszerű adatok utalnak. A múltban más szervezetek együttműködve már ellenőrizték a mocsári teknős jelenlétét a Ledavatónál. A jelenlétüket megerősítettük, de úgy tűnik, hogy az ottani populáció nem túl nagy, vagy nem sikerült befognunk őket, vagy pedig rossz időpontban végeztük az ellenőrzést. Idén viszont úgy döntöttünk, hogy egy kicsit komolyabban közelítjük meg a dolgot méghozzá önállóan, saját szervezésben. Kezdésnek a Hodosi és a Krizsevci tavat választottuk. A Hodosi tó valamivel nagyobb a Krizsevcinél, és részben természetesebb is. A Hodosi tónál egy hatalmas meg

0: meglepetésben volt részünk. Ugyanis gyakorlatilag abban a 12 csapdában, amellyel a jelenlétüket ellenőriztük, 12 teknőst is fogtunk. Ez azt bizonyítja, hogy valóban erős ott a populáció, és még örömtelibb, hogy fiatal teknős fiókákat is találtunk. Ez a bizonyíték arra, hogy jelenleg is szaporodnak. Hogy elkerüljük a félreértéseket, ezek nem olyan csapdák, amelyek bármilyen módon megsértenék a teknősöket, hanem csupán lehetővé teszik, hogy idéglenesen befogjuk, megmérjük, lefényképezzük őket, meghatározzuk a nemüket és ellenőrizzük, hogy egészségesek-e. Ezután pontosan ugyanazon a helyen szabadon engedjük őket. Ez a vizsgálat 5 percig tart. Bár ez jelent némi zavarást a mindennapjaikban, a zavarás nem olyan jelentős, és ha nem ismétlődik túl gyakran, nem jelent nagyobb stresszt a teknősök számára.
1: Mit kell tudni a mocsári teknősről?
0: Ez az egyetlen őshonos édesvízi teknősünk, amely a szárazföldi belvízi vizekhez kötődik. Legszívesebben tavakat, lassan folyó vizeket, patakokat vagy akár folyókat választ élőhelyül, de a gyorssodrású részeket kerüli. Természetesen elengedhetetlen a mocsári növényzet jelenléte is, ahol el tud bújni és ahol szaporodni is tud.
1: Hogyan lehet megelőzni a nem őshonos teknősök betelepítését?
0: Ez meglehetősen összetett feladat. Úgy a lakosság körében végzett szemléletformálás, mint az idegenhonos teknősök kiszűrése terén. A probléma az, hogy ezek a nem őshonos fajok elsősorban vörösfülű ékszerteknősök. Ezeket a teknősöket kisállatkereskedésekben vásárolják. Majd amikor a teknős elér egy bizonyos méretet, vagy a gazdája egyszerűen megunja, esetleg megszökik, az állatok a természetben kötnek ki. A mi régión kiválóan megfelel nekik, így normálisan szaporodnak is. A problémát két szempontból jelentik. Az első gond az, hogy ugyanazzal a táplálékkal, ugyanazzal a zsákmánnyal élnek, mint az őshonos teknősök. A másik szempont pedig az, hogy a kifejlett vörösfülű ékszerteknősök akár a mocsári teknősök fiókáira is vadászhatnak. Lényegesen agresszívabbak, és a mi környezetünkben gyakorlatilag sikeresebbek is.
1: Nyilatkozta rádiónknak Krisztián Malácsics, a Goricskoi Naturpark szakmunkatársa.
2: Szeptember 5-e van, szombat, és a terepjárót hallhatták, amit ugye megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást és jó böngészést kívánunk!

A Muravidék hullámhossza. MMR.

irány az élet.

néz, kicsórelom a szemét, bizonisten kicsórelom a szemét. A jagácsó félre néz, kicsórelom a szemét, bizonisten kicsórelom a szemét. Hazavittem az asszonynak a lóvét, a lóvécskát odaadtam egy lóért. Büszkén ülök a lovon, többé nem gyalogolok, bizonisten többé nem gyalogolom. Büszkén ülök a lovon, többé nem gyalogolom, bizonisten többé nem gyalogolom. Aromákkal bementem az ivóba, belenéztem csodamódra pohárba. Hová tettem séromat, elittam a krasztomat, járom újra gyalogmódon az utam. Hová tettem séromat, elittam a krasztomat, járom újra gyalogmódon az utam.

hálva, 50 liter a hordóba. E ürge pörkölt lesz a tálba, 50 liter a hordóba. Hajdáné az asztal körül sürögő forog, hogy az ital a fazék megritják rotyog. Megtalálta csák a foltját, roma csávó igaz párját. Megtalálta csák a foltját, roma csávó igaz párját. Jaj, ne látsó, ez a roma lakodalok, győzölök az űrge pörköl kazasztanok. Jaj, de szépen muzsikálnak, jó kedvük van a tanulnának. Jaj, de szépen basevázban, jó kedvük van.

0: pszichiális. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.

kívül tombolt a tél. Könnycsebb fény lett arcán, mint egy gyémánt, és én tudtam, hogy fél. Egy éjjel, ennyi volt a csoda, többé nem láttam itt soha, de álmaimban néha egy régi hangot éjszaka hív, amit őriz a szív.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
1: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem sem.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Yeah.